A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, Halmos Béla születésnapján a Halmos Béla Vándordíjjal kitüntetett prímások felvételeiből válogatok. A 2015-ös és 2016-os díjazottakat hallhatták az előző percekben, s haladva tovább Nyitrai Tamás és Mihó Attila következik, akiket sok formációból ismerhetnek kedves hallgatóink. Nyitrai Tamás a Maroskiküllők vidékéről, Magyar Lapádról való dallamokat muzsikál, Danhauser Pál és Lelkes András kísérik, Mihó Attila pedig legutóbbi Fészek nélkül a Bukovinai székelyek vándorlását bemutató lemezéről muzsikál, az összeállítás címe Bácskában.

Halmos Béla vándordíjat, azaz Halmos Béla mesterhegedűjét, mely Márkus Barbarossa János pécsi hangszerkészítő munkája, 2019-ben a délvidéki Csonka Ferenc kapta egy évre, a következő évben pedig ifjú Gerencsér János, a Dobroda zenekar prímása. A vajdasági Csonka Ferenc nem csak remek prímás, de elhivatott pedagógus is. Táncházban című műsorunkban gyakran hallani tanítványaival muzsikálni, és azt se feledjük, testvére Csonka Balázs remek tamburás. De ne engem hallgassanak, hanem a Halmos Béla vándordíjas prímásokat, azaz Csonka Ferencet és zenekarát, majd a Dobroda zenekart.

Halmos Béla Vándordíjat, azaz Halmos Béla hegedűjét, amint említettem, 2015-ben adták át először. 2022-ben egy hölgy nyerte el a Vándordíjat, azaz egy évig ő használhatta Halmos Béla hegedűjét, aki nem más, mint Csernó Klára. Őt a Fondor zenekar prímásaként is ismerhetik, de az utóbbi években Korpás Évával, illetve Pár Julcsi produkcióiban muzsikál. Most Korpás Éva Szívharang című albumának egy részlete szól, aztán Dezső Házi Tamás muzsikál, hisz 2023-ban ő nyerte el a Halmos Béla Vándordíjat. A Bürkös mellett a Fidula Banda prímása is Dezső Házi Tamás, akikkel most nagysajói magyar lakodalmi kísérőt, lassú csárdást és verbunkot muzsikálnak.

Kedves hallgatóink, ma a Nemzeti Összetartozás napján, Halmos Béla születésnapján a Halmos Béla Vándordíjjal kitüntetett prímások felvételeiből válogattam. Még három prímás van hátra, az egyik a 2020-as díjazott Kovács Márton, a következő Sós Csaba, aki 22-es díjazott, és a tavalyi Puskó Márton. Kovács Márton és Sós Csaba a Magos zenekar prímásai, illetve Kovács Mártont a Budapest Mezőségben élén is hallhatják gyakran, de most Táncházban című műsorunkban a Magos zenekar Bartók 1914 című albumáról választottam egy felvételt. Körtáncok és bota szól, közreműködik Dumitru Toderik hegedűn. Majd Táncházban című műsorunkat a Nemzeti Összetartozás napján felvidéki dallamok zárják a Parapács zenekar előadásában, melynek prímása a 2025-ben Halmos Béla Vándordíjjal kitüntetett hegedűs Puskó Márton. Amint megtudjuk, Táncházban című műsorunkban természetesen válogatunk az idei Halmos Béla Vándordíjas prímás felvételeiből is, de addig is tartsanak velünk, hallgassák a Magyar Zene Rádióját, benne a népzenei műsorokat. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Gyökértelenség és határtalanság, irónia és emelkedettség. Olvasható a 2003-ban megjelent életmű lemez borítón. Egy nyíregyházi születésű, de Budapestre került zenész, aki a magyar népzenei újjászületés, a Kolinda és a vízöntő motorja volt. Majd 23 évre Franciaországba tette át a székhelyét. Ott jazzdobosokkal duózott, afrikai és francia művészek lemezein működött közre, hogy aztán hazatérve a Bugaci puszta csendjében, majd Dömörkapu lankáin találja meg újra önmagát. Az epizód vendége Lantos Iván.
2: A népzenei nyomozóiroda 524. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Lantos Iván 1994-ben különleges albummal jelentkezett. A Bulgárka Junior Quartettel közösen rögzített Missa Primi Toni című lemezen a klasszikus reneszánsz egyházi polifónia találkozik a balkáni páratlan ritmusokkal és népi hangszerekkel. Lantos szerint ez a nyers, természetes énektechnika közelebb áll a reneszánszkor valós hangzásához. Ez egy rendkívül tudatos, patika mérlegen kiszámított zenei kísérlet volt. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy az énekesek elénekelték a reneszánsz nagymester, Palestrina művét, hanem Lantos komoly zeneszerzői és hangszerelési bravúrt hajtott végre. A 16. századi egyházi zene alapvetően kiegyensúlyozott, hömpölygő, többnyire páros vagy egyszerű hármas lüktetésű, ahol a szólamok szigorú matematikai és harmóniai szabályok szerint felelgetnek egymásnak. Lantos ezt a statikus szerkezetet mozdította meg azzal, hogy a tételeket átírta a bolgár folklóra jellemző ritmusképletekre. Világos volt számára, hogy ebben a zenei környezetben az ének sűrű, felhangokban gazdag és átütő akusztikai élményét a hangszereknek csak keretezniük szabad.

Nem megváltoztatta Palesztrinát, hanem felszabadította. Levette a műről a századok alatt ráragadt merev fegyelmet, és visszaadta neki azt a nyers, húsvér, emberi energiát, ami a reneszánszkor hajnalán valószínűleg jellemezte a zenélést.

0: Lantos Iván palesztrina feldolgozásaiból válogattunk. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

másnak. Nem leszek én azok köz, kik orvosokhoz járnak, ám bebejárok hozzád, babám, minden nap egy csókra. Jobb ez, mint egy beutaló hajdú szoboszlóra. Bebejárok hozzád, babám, minden nap egy csókra. Jobb ez, mint egy beutaló hajdú szoboszlóra. Nem fogok meg

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

esőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jánya már itt a ponáron. Hajnalban már a rétet járja, ott búz a virág őkün a határba. Közel se jön hozzá, Monty, mit

Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Hogyha nékem meg lenne a fogadom, fogadom, vele ültetném az éjtet, Balog. Fogadom! Nincs én nékem fogadom, se kocsi, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

csókot felém, s te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Minden rózsán csókot.

szemet adom én cserébe. Musikálj csak prímás, a játékot csodás, húzzad most vígan a filembe. Csalfalott a babám, jár egy leány után, nem nézek a világ.

egy kacagot rejálja. Visszajön majd úgy, mint valaha, de már akkor fütyülök a babát.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Nép

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Június 5-én, pénteken. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak tegnap a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. Sulyog Tamás köztársasági elnök pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl. Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Szentpéterváron úgy fogalmazott, Moszkva nem a gazdasági integrációt kifogásolja, hanem azt, hogy az Európai Unió katonai tömbé alakul. Közben az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását, és személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel, a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter úgy fogalmazott, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A KSH adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek, továbbá mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben, egy vállalati telepen, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertés hús fogyasztása továbbra is biztonságos. Mától Vas és Zalavár megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A szárazság miatt azonban az ország többi részén továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasoltak gáz égőfej vagy elektromos grill használata. Végül az időjárásról. Jelenleg 10 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-16 fokot mérnek. A Dunántúlon több felé borult, másutt változóan felhős az ég. Napközben a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délutántól azonban ott is megvastagodik a felhőzet. Helyenként futózáporok előfordulhatnak, a nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután 24-29, késő este 12-22 fok valószínű.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy új nap, 2026. június 5-e péntek reggelén a Dankó Rádiót hallgatják. Hajdú Tibor vagyok, Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő a munkatársam ma reggel. 10 óráig töltjük együtt ezt az időt kiváló muzsika társaságában, ezt garantálhatom. Az a szép, Reviszki Gábor! Különleges előadásában a legutóbbi Dankó gálán rögzített felvételről hallgathatják majd meg ezt a csárdást. Nem is olyan sokára, kék a kökény recete, énekli majd Hajtman Lívia. Demjén Ferenc Most kell eldöntenem című gigasnágerét is hallhatják majd. Ábrahám Pál Viktória című operettjéből pedig a Mauzi című részletet Kaza László és az a Bársony Rózsi énekli, aki 1909-ben ezen a napon született. Természetesen róla is, és a többi híres születésnaposról is egy rövid összeállítást hallhatnak az óra második felében. Megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk nem csak ma, hanem a hétvégén. Névnapos köszöntésünk sem maradhat el, nem sokára pedig egy rövid történelmi visszatekintés. Most Lente Lajos énekel. A nóta címe Láttál-e már szirmát bontó piros rózsát? Jeremiás Béla zenekara kísér. Kérem Önöket, hogy ma is tartsanak velem. Derűs napot, jó reggelt!

megköszem neki, akinek a szeme ki. Az a szín, az a szín, akinek a szeme ki, akinek a szeme ki. Lám az enyém, sötét kép, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, az a szép.

szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.

0: akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.
1: Ez is a Dankó Rádió.

0: Rozsvár. Ismán 64. hét, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1473. június 5-ét írtunk, mikoron is Hesse András budai műhelyéből kikerült az első magyar nyomtatott könyv, a Budai Krónika, az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik. Váradvára a török alól 1692-ben ezen a napon szabadult fel, míg Lőcsén 1705. június 5-én nyomtatták ki az első magyarországi újság első számát, ez volt a Mercurius Hungaricus. A reformkor legeredményesebbnek tartott országgyűlése pedig 1839-ben ezen a napon kezdődött el Pozsonyban. Ennek során született törvény többek között a jobbágy terhek örökös megváltásának engedélyezéséről. 7. Frigyes 1849-ben ezen a napon írta alá Dánia első demokratikus alkotmányát, ez amúgy a Dán Királyság alkotmányának a napja. Hajnaú Pozsonyban hadbírósági ítélettel ugyanezen a napon végeztette ki Liptó várvédőit, Báró Mennyászki László honvédőrnagyot és Gruber Fülöp honvéd századost. Az első Orient Express is június 5-én indult el Párizsból, 1883-ban, az első budapesti nemzetközi repülőverseny pedig Rákos mezőn 1910-ben rendezték. Ezen a napon a szövetséges hatalmak képviselői 45-ben június 5-én írták alá a Németország II. Világháborús vereségéről szóló nyilatkozatot. Még George Marshall tábornok, az Egyesült Államok külügyminisztere a Harvard Egyetemen ismertette az általa kezdeményezett, később pedig róla elnevezett gazdasági tervet Európa újjáépítésére 1947-ben. Los Angelesben 1968-ban ezen a napon követtek el merényletet Robert Kennedy, a demokrata párt elnökjelöltje ellen, aki másnap belehalt sérüléseibe, milyen rettenetes, hogy 63-ban pedig John Fitzgerald Kennedy-t lőtte le. Egy őrült Lee Harvey Oswald. Szintén június 5-én 2002-ben kapcsolták ki az utolsó Telex központot Magyarországon, míg Svájc népszavazáson döntött a Schengeni szerződéshez való csatlakozásról 2005. június 5-én. Most pedig vissza a jelenbe, Molnár Piroska előadásában hallgattuk meg a nótát, csak úgy mondom magának, Szalai Antal zenekara kíséri a reket.

kapott egyedül csak magától. Az illatot a virágról, a dallamot az énekes madártól, Tiszán innen Dunántúl, de a csókot egyedül csak magától.

tűnik, hogy szép, többségében napos hétvégének nézünk elébe, így pedagógus nap előtt. Delis napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma viszont újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb esőzápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. 19 és 29 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat június 5-én, Béda, Béke, Fernando és Zinaida napján, fő névnaposaink pedig a Fatimék, Fatimák, mely arab eredetű, Mohamed próféta legkisebb leányának volt a neve, csecsemőjét elválasztó a jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, most kell eldöntenem, Demjén Ferenc slágerét játszom önöknek most.

0: 7 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1646-ban ezen a napon született Elena Cornaro Piscopia, olasz filozófus, teológus, képzeljék elő, az első nő, aki tudományos fokozatot szerzett a világtörténelemben. Thomas Chippendale, aki nem lengeöltözetű táncos volt, hanem angol műbútor asztalos, 1718-ban született ezen a napon. Angol rokokónak szokták hívni azt a stílust, amiben ő igazából maradandót alkotott, de ez azért nem annyira rokokó, sokkal diszkrétebb és visszafogottabb, mint például az akkori francia bútor stílus volt. Szintén június 5-én született John Couch Adams, angol csillagász, ő az egyik felfedezője a Neptunusz bolygónak 1819-ben. Pat Garrett, amerikai sheriff, 1850-ben született, onnan lehet számunkra is érdekes a neve, hogy ő végzett a Billy a kölyök néven ismert vadnyugati banditával. A mexikói forradalmár Pancho Villa 1878-ban született ezen a napon, Renner János, kossuthdíjas fizikus, geofizikus pedig 1889-ben. A spanyol költőíró, drámaíró Federico García Lorca 1898-as születésű, 1909-ben pedig az a Sonnenschein Róza, akit Bársony Rózsiként ismert meg a magyar publikum, Rákosi Szidi színésziskolájában tanult, a Királyszínház művésze volt, először a kórus tagja, majd kisebb-nagyobb szerepeket is kapott, férjével Dénes Oszkárral pedig 32-től európai és amerikai körútra indult, ezen a magyar operetteket népszerűsítették, a zsidó törvények miatt nem szerepelhetett, és 45 után is viszonylag keveset lépett színpadra, 48-ban költözött Bécsbe, de a 60-as években sűrűn játszott Magyarországon is, tévében és szabadtéri revükben tűnt fel. A folytatásban pedig egy olyan felvétellel szeretném köszönteni önöket, kedves születésnaposok, melyben Kazal László partnere Bársony Rózsi, Ábrahám Pál Viktória című operettjéből szól a részlet. Boldog születésnapot, jó egészséget kívánok! Isten éltesse minden ünnepeltet!
2: Mi volt az éjjel mond?
3: Nem tudom, nem tudom.

0: vagy?
1: Rózi!
0: Mi volt az éjjel volt? Oly édes volt! Oly kedélyes volt! Oly!

Dankó Rádió Székesfehérváron FM 100,8 A magyar zene rádiója.

0: kis napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
1: A szívem mélyén fájó nyílt seb égett, úgy égett, úgy égett.

újra viszont láttam, csak álltam, csak álltam. Ő átölelt és meghívott egy bálra, egy táncra, egy táncra.

Ábrahám Pál Bál a Savoyban című műve dúskál a jobbnál jobb slágerekben. Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nos, a Körmendi Együttes ezekből játszik párat a folytatásban, majd 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. A Szegedi Csikós nyitja a következő zenei órát Eperjesi Erika előadásában Jónás Géza és zenekara kíséretével. Tartsanak Önök továbbra is!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czakó Julianna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kaposvári színészképzés, s az, hogy mennyire akadémikus az ottani oktatás, de szót ejtünk majd a Miskolci Teátrumban eltöltött 10 évről, valamint arról, hogy egy művészházaspárnak ugyanolyanok-e a hétköznapjai, mint az úgynevezett civil embereknek. Vasárnap Kis Robert Richard turisztikai szakértővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyit változtak utazási szokásaink a pandémia óta, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mik az új célpontok a magyarok körében, már ami a kikapcsolódásunk desztinációit illeti. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 5-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, miután vállalta, hogy rendezi a magyar kisebbség jogait.
6: A nemzeti összetartozás napjára emlékezett a magyarság. A Kossuth téren felvonták a magyar lobogót.
5: Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben, mondjuk a részleteket. Megkezdődött az uniós csatlakozásról szóló tárgyalás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot 2 éve akadályozó magyar vétó.
6: Magyar Péter kormánya ugyanis a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lehet Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás.
5: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak tegnap a Nemzeti Összetartozás napján. A Kossuth téren az ünnepélyes zászló felvonás után tartott beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
6: Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben, és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
7: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban. Ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
5: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő.
6: A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le.
5: Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy szerinte a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági ellen, elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából.
6: A biztos a napokban Magyarországon járt és illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.
8: Levelet írtam neki, amiben tájékoztattam mindenről, és részletesen hivatkoztam az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról, és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen. Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza párt kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbáljon meg eltávolítani a köztársasági elnököt hivatalából.
5: Jó kapcsolatot ápol egymással Magyarország és Írország, az együttműködés pedig a jövőben is fennmarad. A többi között ebben állapodott meg a két ország miniszterelnöke Budapesten. A Szigetország június és december között lesz az Európai Unió soros elnöke. A ciklus ideje alatt az egyik kiemelt céljuk a közösség és annak tagállami versenyképességének javítása lesz. A magyar kormány pedig azt szeretné elérni, hogy megszüntessék a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárást, ebben kéri Írország támogatását. Mihol Mártin az első miniszterelnök, aki a kormányváltás óta Magyarországra látogatott. Részletek Kovács Mártontól.
9: A magyar és az ír nép egy baráti nép.
10: Alapvetően nincsenek vitás ügyek Magyarország és Írország között, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. Hozzátette, a két ország távol van egymástól, mégis sok közös van bennük.
9: A mai tárgyalás központjában leginkább Írország uniós elnökség állt, hiszen július 1-től Írország átveszi az Európai Unió elnökségét.
10: Magyarország támogatja Írországnak azon prioritásai, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, hangsúlyozta Magyar Péter. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását. A két vezető emellett biztonsági kérdésekről a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról és az EU következő 7 éves költségvetéséről is tárgyalt.
9: Magyarország számára nagyon fontos a kohéziós politika fontosságának összegének megőrzése, hogy a közös agrárpolitika is. Természetesen Magyarország is szeretne nagyobb részben részesülni az uniós forrásokból a következő 7 évben, és egyszerre jól felhasználni korrupciómentesen a most megkapott, vagy a ősszel reményeink szerint megkapott 16 milliárd eurót.
10: Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában.
9: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a hetes cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
10: Az ír uniós elnökség célja, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét. Erről már az ír miniszterelnök beszélt. Mihol Mártin hangsúlyozta, Írország az egy Európa egy piac tervet szeretné megvalósítani július és december között. Mint mondta, ez idő alatt sebességet kell váltani Európa gazdaságának teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat, csökkenteni kell az energiaárakat, és úttörővé kell válni a mesterséges intelligencia jelentette átalakulásban. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állam. állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk benne, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnökasszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadítása tekintetében. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse az országot az Európai Unióba. Most importantly for the people of Hungary. Mihol Martin és Magyar Péter találkozóján szóba került a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború is. Az ír miniszterelnök szerint Ukrajna uniós csatlakozási felzárkóztatása és a nyugat-balkáni országok felvétele is célja lesz soros elnökségüknek. Emellett tette hozzá, a hazai reformok megvalósításában is segítik a magyar kormányt.
5: Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyerekkori Platform második országos konferenciáján.
6: Lannert Judit azt mondta, az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás minden szintjén. Annak mértéke a felsőoktatásban meghaladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. Ezért, ahogy fogalmazott, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. Munkájukat nagyban segíti, hogy minden eddiginél több nő dolgozik a kormányban és a minisztériumokban, tette hozzá.
11: Gyerekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnék folytatni. Mindenképp egy fontos partnerünk a szülő. Ezt a szülő támogatást vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
5: Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztatott le a bíróság a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. A börtönbe került politikusok között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzt fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Víg András összefoglalója.
12: Fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat, valamint a gyanú szerint őket lefizető vállalkozókat állítottak elő a rendőrök csütörtök reggel a Budai Központi Kerületi Bíróság főutcai épületébe. Elsőként Őrsi Gergely második kerületi polgármestert hozták meg, akit megbilincselve vezetőszáron vittek a nyomozási bíró elé. A központi nyomozó főügyészség Őrsi Gergely mellett elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester, Matisz Károly és Szalicki Tünde momentumos önkormányzati képviselő, illetve két vállalkozó letartóztatását indítványozta. Velük együtt az ügynek 32 gyanúsítottja van, köztük a volt DK-s Kis László óbudai polgármester, Ceglidi Gergő volt MSZP-s alpolgármester és Gór Csaba fideszes választókerületi elnök is. Mondja Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője.
13: A közölt megalapozó gyanú lényege szerint parkfenntartási munkákat, valamint közétkeztetési szolgáltatás végző cégcsoportok érdekében vállalkozók 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegettek. A vesztegetési célra kifizetett összeg meghaladja a 2,5 milliárd forintot.
12: A több mint 4 órán át tartó meghallgatás után a bíróság a szökés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye miatt elrendelte a 6 politikus és a 2 vállalkozó letartóztatását. A döntés 1 hónapra szól, a kényszerintézkedés azonban a bíróság az ügyészség kérésére újra és újra meghosszabbíthatja. Valamennyi gyanúsított fellebbezett a döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatája, így a bíróságról egyenesen a börtönbe vitték őket.
6: Az ügyre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó 2 milliárdos korrupciós ügyben.
5: Ejtette a vádat az ügyészség Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében.
6: A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a Pécsi Pride szervezője ellen is.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 471-es főúton Hajdúsámson elkerülő szakaszán. A 12-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
14: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos nem közlekedik a Városház tér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
6: Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután többfelé eleredhet az eső. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz.
14: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. június 5-e van, péntek, 4:08 pult 2 perccel, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Péntek van, megismételjük a hét nóta üzenetét a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal. A csárdás címe, akinek a lelke beteg, előadója pedig Solti Károly. Tótfalusi Fanni az önök kérték leveles ládájából egy újabb kedves történetet hoz nekünk, később pedig kirándulunk ma is egy kis településre az agglomerációban, a Duna partján található, ennyit előzetesként. Az óra végén pedig a Magyar Népdal Kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató, a már említett felvétel Solti Károly, akinek a lelke beteg című felvétele mellett hallhatják a Hús csak prímás ezt a csártást Besenyei Ferenc előadásában. Az Akáncos utat Bokor János énekli majd, a Marisza grófnővől pedig Buch Tibor előadásában szól a részlet, a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, de természetesen lesz majd Örökzöld is, már is Zárai Márta és Vámosi János kettőse, a kár összeveszni velem. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az ital legfeljebb pillanatokra tompít, de nem old meg semmit, a gondok nem tűnnek el tőle, csak egy időre elcsendesednek. Gondolom, teljes mértékben tisztában volt ezzel a ténnyel e heti nóta üzenetünk szerzője Murgács Kálmán is. A Jegenyefák nem nőnek az égig című nótát választottuk erre a hétre Solti Károly előadásában. Érdekes amúgy ezzel a nótával kapcsolatban, hogy milyen nagy bölcsesség a Jegenyefák nem nőnek az égig sor, mert hogy valóban semmi sem végtelen, nem tart örökké sem a bánat, sem a dicsőség, sem az ember ereje, sajnos. A jegenyefa magasra nő, de az égig az sem érhet, ahogy az ember sem lehet. Sem korlátlan, sem sebezhetetlen, és hát szeres sebeket bőven az életében. A cigányzene és a mulatozás pedig menedék inkább, mint sem megoldás. Bár régen a kiskocsma sokszor egyfajta, mondjuk így, közösségi lélekpatika is volt, ha lehet ezt a szót használni. Ott lehetett kísérni a bánatot, kimondani azt, amit mondjuk józan nappal nem annyira. A nóta persze nem azt mondja, hogy az ivás megoldás, én úgy gondolom, inkább azt mutatja meg, hogy az ember mindig keres valamit, amivel enyhítheti a fájdalmát, és ebben azért szerintem különbözik a mai kor embere a régebbi korokétól, mert hogy nagyon sokat változott a világ, ma sokszor magányosan hallgatjuk a bánatunkat fülhallgatóval a fejünkön. Régen pedig közösen énekelték ki magukból az emberek. A nóta is talán ezért maradt meg, mert nem csak egy egyszerű dal volt, hanem valami fajta, mondjuk így, lelki túlélési forma. Most meghallgatjuk tehát Solti Károly előadásában a kíséretet ifjabb Kállai Kis Ernő és zenekar adja.

0: ember ellepedjen, másik az, hogy te keressen, őt szeressen, szívből igazán. Nem bánja, ha belehalok, de bizony én nem akarok, mert a prímek a nékem muzsikán.
1: Zenés történetek Fannival.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Tari Árpád az Önökérték nézője levelében elmesélte, hogy a faluban, ahol felnőtt, a főutcát valóban akácfák szegélyezték, és nyárestéken ott sétáltak a barátokkal. Első nagy szerelmével is ezen az úton ment végig kézen fogva, és az illatos akácvirágok alatt szerelmet vallottak és hűséget fogadtak egymásnak. Bár azóta sok év eltelt, és az élet messzire sodorta őket egymástól, ha meghallja ezt a dalt, szinte érzi az akácvirág illatát, és újra ott van azon a régi nyári estén.
3: Köszönjük szépen, Fanni, jövő pénteken találkozunk ismét, és mielőtt lejátszanánk az akácos utat, Bokor János előadásában gyorsan az elérhetőségek önökérték@dunatv.hu, illetve a postacím 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, hogy jöhessenek új történetek.

0: rám simul, elrabolja szívemet. Erről híres vált a szép, minden édesanya lánya szép. Felém szeret, megkéri a kezemet, hozzám simul, elrabolja szívemet. Erről híres vált a szép, minden édesanya lánya szép.
1: 4 perc múlva 3:48.
2: Hencidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Sződliget nagyközség az agglomerációban, a Váci árásban találjuk a Dunakanyar délkeleti részén, a Váci Dunaág bal partján. Közúton a 2-esen, illetve az M2-esen közelíthető meg, és természetesen vasúttal is el tudunk jutni Sződligetre, mely nevét egy Sződ nevű nemzetségfőről kapta, akinek a neve pedig az ő szőkeségére, fakóságára utal. Sződliget területe is már az ősidők óta lakott, a történelem előtti időkben is emberi szálláshely volt. Ezt bizonyítják a horgásztanya mellett talált, az átmeneti körkorszakból származó különböző leletek, őskori cserepek, kőbalta, agancsból készült kalapács is előkerült a földből, de vaskori, kelta, szarmata és népvándorláskori, illetve késő avarkori településnyomok is napvilágra kerültek itt. A Sződ-Rákosi patak régi partján már a középkorban is állt egy malom, aminek a romos épületét 1458-ban vásárolták meg kolostornak a kékesi pálosok. Később, a 18. század elején a Grassalkovics uradalom ugyanezen a helyen létesítette a ma is meglévő malmot, mely említésre méltó ipari emlék. A terület a 18.-19. században sokszor cserélt birtokost, volt a Madács, a Grassalkovics család, később pedig a Belga Bank tulajdona is. A banktól a nemeskéri kis családhoz, majd Almási Pálhoz került. 1871-ben hozott létre tehenészetet egy bizonyos báró Henriketben Wallisteim Józsefné, ő volt az, aki felvirágoztatta Sződöt. Tehát tehenészetet hozott létre, a tejtermékeket pedig Budapesten, Újpesten értékesítette, de emellett még foglalkozott szőlő, dohánytermesztéssel, szarvasmarha és lótenyésztéssel is. A jelenkori falu kialakulása pedig a 20. század elején indult, egészen pontosan 1910-ben. Floch Alfred bocsátotta ugyanis parcellázásra a birtokát, ez lett Sződliget telep, és itt 1910 és 12 között épültek fel az első házak. A Duna a víz közelsége hívta életre a települést, és ez tükrözi, hogy nemzetközi jachtkikötő és több horgásztó is található itt. Plébánia temploma, a Szabadság tér éke feltétlenül érdemes megtekinteni. A főtér másik nevezetessége a Petőfi szobor. Református és evangélikus templomát is érdemes megtekinteni. Egyik izgalmas építészeti kincse pedig Szödligetnek a Bagolyvár, ami állítólag egy loármenti kastély kicsinyített mása. A mesebeli külsejű épület korábban pedagógusok szolgálati lakásainak, iskolai menzának és a helyi rendőrség irodájának is otthont adott. Műsorunk után napközben majd a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalán egy kis videót is láthatnak majd Sződligetről, amelyben a Bagolyvárat is jobban megismerhetik. Érdekesség, hogy Sződligeten található Magyarország első szabványos kriket pályája is, ahol rendszeresen zajlanak mérkőzések már 2011 óta. Sződligetet is természetesen látni kell, nagyot sétálni, akár a Dunaparton, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Kálmán Imre Marica grófnőjéből önöknek énekel részletet most Buk Tibor, ifja Berki Bélai zenekara kíséretével. Ez a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Kedves hallgatóink! Ma a Budapesttel szomszédos Csömör szlovák népdalaiból szeretnék önöknek néhányat bemutatni, annak apropóján, hogy a Csömöri Szlovákok Furmicska Néptánc Egyesülete nemrég ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A 2006-ban alakult egyesület nevét a helyi népviseletben megtalálható Margit szalagról, szlovák nevén a Furmicskáról kapta. Az alapítók azok a felnőtt táncosok voltak, akik gyermekkorukban még kizárólag Csömöri Tóth népviseletben léptek fel. Akkoriban az idősebbek, különösen az asszonyok még egyébként is népviseletben jártak, nem is volt másféle öltözetük. A színpompás Csömöri Tóth viseletet számos néprajzos és fotográfus megörökítette a 20. század elején. Amikor megépült a hév, a pesti kirándulók egyik kedvelt célpontjává lett a falu, különösen egyházi ünnepek idején, amikor megcsodálhatták az ünnepi öltözeteket is. A Furmicska Egyesület a helyi hagyományok ápolása mellett kiemelt feladatként kezelte a népviselet még meglévő darabjainak összegyűjtését és dokumentálását. Ez Szabó Erzsébet elnök vezetésével olyan kiválóan sikerült, hogy jelenleg minden rendezvényükön a legkisebb gyermektől a legidősebbekig több százan is fel tudnak öltözni az alkalomhoz illő viseletbe. A gazdasági befőzési munkák a hagyományos disznóvágás során, vagy az Arató Fesztiválon például munkaruhában dolgoznak, a halottak napján gyászviseletbe, húsvétkor úrnapján valamennyien ünnepi viseletbe öltöznek. Számon tartják történelmüket, megemlékeznek nagyszüleik, szüleik sorsáról. A jubileumi műsorban ennek megrendítő példáját láthattuk a Csömörön élni jó című Szabó Erzsébet koreográfiában, amelyben a kitelepítés emlékezetét idézték fel. Ugyancsak itt láthattuk a Keresztelő című műsorszámot, amelyben egy gyönyörű altatódal is elhangzott a 13 éves Ratatics Szonya előadásában.

A csömböri szlovák családból származó Katona József egy másik koreográfiában a nagyapa szerepét játszotta, melyben elmeséli az életét az unokájának, a főbb állomások, életfordulók pedig táncosok révén elevenednek meg a színpadon. A kezdő jelenetben József ezt a dalt énekelte.

A csömöri táncosokat a Csibaj banda kísérte, akik több mint 15 éve játszanak szlovák népzenét változatos hangszerelésben. Most őket halljuk a jubileumi műsor helyszíni felvételén.

0: közszolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Modernkori rabszolgaság.
2: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
1: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
3: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
1: Ami visszaterel az életbe.
4: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
1: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló ír miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi között a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, a kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Az ír kormányfő a következő időszak jelentős külpolitikai kérdései között említette az ukrajnai helyzetet, a nyugat-balkáni bővítést és a közel-keleti konfliktust. A meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb izraeli katona halt meg Dél-Libanonban. A zsidó állam válaszul a Hezbollah állásait támadta. Március eleje óta már 28 izraeli katona és 4 civil vesztette életét az összecsapásokban. Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem vonja ki csapatait Dél-Libanonból. Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítmények ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A NAU jelenleg nem tudja ellenőrizni az urándúsítás leállítását, sem a magas dúsítású hasadóanyagkészletek nagyságát. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Másfél évtizeddel a fukushimai nukleáris katasztrófa után Japánban megduplázzák az atomenergia arányát az áramtermelésben. Az ázsiai szigetország tervei szerint a megnövekedett energiaigény, valamint az üzemanyagimport csökkentése miatt a következő években felújítanak és újra nyitnak több korábban leállított atomerőművet. Az intézkedés célja, hogy csökkentsék a villamos energiatermelés 60-70%-át biztosító szén-, gáz- és olajimportot. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a történteket. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy nagyvad, a 37 éves férfit súlyos válsérülésekkel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy óvatosan közlekedjenek. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 15 és 19 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon derült az ég. Napközben a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délutántól azonban ott is megvastagodik a felhőzet. Helyenként futó záporok előfordulhatnak. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután általában 24-29, késő este 12-22 fok valószínű. Nagy tavaink 21-23 fokosak. 8 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 5-e van, péntek, 7 perccel múlt 8 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük. Bízom benne, hogy velem tartanak ebben az órában is. Megszokott rovataink hamarosan az egészségpercek, 3:49 környékén pedig egy szezonális, csodálatos zöldségből készítünk egy különleges ételt. Elárulom, zöld borsóból, de lehet, hogy szokatlan lesz a tippem, de a végeredmény, higgyék el, hogy fenomenális. Na, micsoda muzsikákat hallgatunk. Esik eső, hegyen, völgyen énekli Bányai Márton nem sokára. Simonyékba két úton kell bemenni, hallhatjuk Rigó Mónika előadásában. Reggeli világzenénk Ady Endre megzenésített költeménye, a Sem utódja, sem boldog őse, Szirtes Edina Mókus. A zene szerzője is közre is működik. A felvételen Gubik Petra az előadó, tematikus hétvégénk főszereplője pedig Halmos Béla. Az ő egyik felvételét hallhatják majd Csebű Ferenc és Grillus Dániel közreműködésével. Ez a Sejhaj folyóba című népdalunk. Elsőként pedig jöjjön már is egy csárdás, a Répa Retek Magyaró Rozsos István énekel. Mészáros Tivadar és zenekara kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is. Derűs napot, jó reggelt!

0: örökre te leszel.
1: 4:09 van.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Ma van a Környezetvédelmi Világnap, annak emlékére, hogy 1972-ben ezen a napon nyílt meg Stockholmban az ENSZ Környezetvédelmi Világkonferenciája, amelyen életre hívták az ENSZ Környezetvédelmi Programját. Na most, ezen a világnapon azért hajlamos az ember mindig a bolygó egészségéről beszélni, pedig a környezetvédelem valójában a saját egészségünk védelme is. Amit a természetnek ártunk, annak előbb-utóbb mi magunk érezzük a következményeit a levegőben, a vízben, az élelmiszerekben, vagy akár a lelki állapotunkban is. Nos, egy egyszerű egészségtipp mára, töltsünk legalább 20 percet zöld környezetben, persze éppen amikor nem esik az eső, parkban, kertben, fák között. Kutatások szerint ugyanis már 20 perc csökkentheti az emberben a stresszhormonok szintjét, javítja a hangulatot, és segítheti a szív- és érrendszer egészségét. A természet nem csak körülvesz bennünket, hanem kifejezetten gyógyító hatással van ránk, és talán ezért érdemes a környezetvédelemre nem lemondásként, hanem kifejezetten ellenkezőleg befektetésként tekinteni. Ugyanis amikor egy fát ültetünk, amikor kevesebb szemetet termelünk, vagy egyszerűen csak vigyázunk a környezetünkre, akkor nem csupán a föld jövőért teszünk valamit, hanem egészen pontosan a saját egészségünkért, illetve a következő nemzedékek életminőségéért is. A tisztább környezet ugyanis nem csak szebb világot, hanem egészségesebb életet is jelent. Esik eső, hegyen, völgyön. Bányai Márton énekel most a Dankó Rádióban, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kísér.

Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Szerintem sokaknak Latinovi Zoltán hangján idéződik föl Ady Endre költeménye. Hát, kérem tisztelettel, a következő 4 perc után nagy valószínűséggel Gubik Petra hangja is dallam tapadást okoz majd. Szirtes Edina Mókus, aki megzenésítette ezt a költeményt, reggeli világzenénk pedig. Ez a dal lesz a folytatásban. Szirtes Edina Mókus is, és Pál István Szalonna is közreműködik ezen a felvételen. Este 9-től pedig Népek Dalai című műsorunkban még több világzene a Dankó Rádióban. Sem.

0: zsenge, zöldborsó, levesnél ilyenkor a klasszikusnál azt mondják, hogy nincsen jobb, és ezt én is természetesen vallom. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, de akár egyszer-egyszer ki lehet próbálni valami különlegeset. A zöldborsóból is nagyon finom krémleves tudunk készíteni, hamarosan egy olasz változatot főzünk majd meg. Természetesen elsőként csak gondolatban, addig viszont elsőként egy olyan felvételt hallhatnak, melyen Halmos Béla is játszik, ő ennek a tematikus hétvégénknek a főszereplője, 1946-ban, június 4-én született Halmos Béla, aki nem csak muzsikusként, de kutatóként és tanárként is egyaránt felbecsülhetetlen értéket adott a magyar kultúrának, a Sebő Együttes alapító tagjaként és a Táncház mozgalom egyik elindítójaként pedig generációknak mutatta meg a népzene valódi erejét. Nem sokára a Sejhaj folyóba című népdalunkat hallhatják Halmos Béla, Sebő Ferenc és Grillus Dániel előadásában. Előtte azonban lánya, aki követte őt a pályán, Halmos Kata mesél nekünk édesapjáról.
1: A családból édesanyámat és a nővéremet beleértve, én kaptam a legtöbbet apából. Már gyerekkoromban, és aztán felnőtt koromban, amikor muzsikáltunk is együtt egy kis ideig, meg utána is, hogy én viszem tovább az ő szakmai részét a magam módján, három gyerekes anyaként, nőként. Amikor meghalt, már a vérasztáson tisztelektünk apa emléke előtt a Hagyományok Házában, a moldvai népzenét játszó Fakutya Együttessel, ahol 2001 óta muzsikálok a fiúkkal, már ott elkezdődött ez a teljesen természetes folyamat, hogy tisztelgek édesapám, illetve az ő emléke előtt. Az az igazság, hogy a vonós népzene az számomra teljesen természetes volt, ez a hatalmas népzenei kincs, amiben én beleszülethettem, ez számomra teljesen természetes volt, ezért mentem és nem haragból, teljesen más szakirányba. Nekem két testnevelés szakos diplomám van, és egy TFS, ugye a testnevelési egyetemről. Nagyon szeretek játszani. Ez azért fontos, mert az összes magyar népzenei tájegység közül én a moldvaiba találtam meg a legtöbb játékot, a legtöbb játszási lehetőséget. Egy mezőségiben, egy széki négyesben nem lehet úgy játszani, ahogy én szeretek, és ez is kapcsolódhat édesapámhoz, mert apa is nagyon szeretett játszani, nagyon szeretett nevetni, bohózkodni. És azt kevesen tudják, hogy a moldvai táncoknak, a moldvai népzenének ugyanúgy megvan a mélysége, mint ami esetleg rögtön kihallatszik egy palackaiból, vagy egy székiből, vagy egy somogyiból. Kicsit jobban kell ismerni a táncokat és a dalokat ahhoz, hogy a moldvai megnyissa magát, és azt hiszem, hogy ezért ebben már hála jó Istennek és a szegedi kurzusnak, Fábri Gézával és Fábri Ivánovics Tündével ebben egy picit már jobban belelátok.

0: Két perccel múlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Egy különleges olasz borsókrém leves fogunk készíteni. Nagy valószínűséggel, akiknek megterem a kertjükben a borsó, ők nagyobb lelki nyugalommal készítik el. Más esetben, mivel hogy 1 kiló borsó kell hozzá, lehet, hogy nem feltétlenül a zsengét választja az ember. Ami még köl bele, az egy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, só és bors. Ebbe a levesbe nem teszünk petrezselyem gyökeret és répát, viszont kell hozzá 1 liter víz és leveskocka vagy zöldségleves alaplé, 1 kevés szerecsendiót reszelünk majd bele, 30 g parmezán, 1 fél citrom leve és 1 kis csokor. Friss bazsalikom köl majd hozzá. Először vaj és olívaolaj keverékén üvegesre pároljuk a hagymákat, sózzuk, borsozzuk, mehet bele a borsó és 5 percig pároljuk, majd felöntjük a lével és puhára főzzük benne a borsót, utána pedig egy aprítógépben, turmix gépben pürésítjük a többi hozzávalóval együtt. A tálaláshoz pedig érdemes pirítós kockákat készíteni, és valami egészen fenséges, jó ízű ételünk, és természetesen egészséges ebédünk lesz. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, a Pacsirta című Leháróperetből szól a részlet, Bojtos Luca és Laki Péter előadásában a Budapesti Operett Színház zenekarát Fejfer Gyula vezényli.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, a Magyar Rádió népi zenekarának egy felvételével zárjuk ezt az órát. Lakatos Sándor volt a felvétel idején a vezető prímás. 9 órakor hírek következnek, a vásárhelyi híres Promenádon című csárdás nyitja a következő órát, előadója Erdős Melinda, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben, a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csaknem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban, hívta fel a figyelmet a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot. Harc Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember emellett hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállalji házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. A fertőzés megjelenése miatt hétfő délutánra egyeztetésre hívta a hazai sertéságazat szereplőit Bóna Szabolcs agrárminiszter. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 16 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-21 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon derült az ég. Napközben a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délutántól azonban ott is megvastagodik a felhőzet, helyenként futó záporok előfordulhatnak. A nyugati ország részben megerősödik a szél, délután általában 24-29, késő este 12-22 fok valószínű. Nagy tavaink vize 21-23 fokos. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek elszórtan záporok. Kedves hallgatóink, adásainkat újra meghallgathatják a Mediaklikken. Most 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. június 5-e van, péntek, 6 perccel múlt 9 óra. Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, remélem kellemesen telt ez a reggelük is, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban. Vasárnap pedagógus nap, nagyon sok szeretettel köszöntjük mi is a pedagógusokat, és egy különleges program lesz majd Csősz településen, ugyanis pedagógus nap alkalmából megemlékeznek az ott iskolaigazgatóként dolgozó Cserkúti Sándorról, aki számunkra nótaszerzőként sokkal ismertebb, Szalai Gyulával tervezek egy beszélgetést majd ezzel a programmal kapcsolatban. Na és milyen muzsikák szólnak? Egy kicsi ház van a domb tetején, énekli majd Hatvani Kis Gyöngyi és Csuti Csaba nem sokára. Zöld erdőben jártam, hallhatjuk Tolnai András előadásában. Az örök zöldek között az ikonikus és sokad virágzását élő LGT sláger a Neked írom, a dalt is felcsendül majd nem sokára a Hungáriától a Ciao Marina és Dankó klubos örök zöld felvételeket is hallhatnak majd cigányzenekari kísérettel az óra második felében. Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből játszom most elsőként a Rózsám viruló kis rózsám című dalt, előadója Frankó Tünde, közreműködik a Budapesti Operettszínház zenekara és musical együttesek. Kérem, hogy tartsanak velem továbbra is. Derűs napot!

A miskolci fővonalon baleset miatt kisebb késésekre lehet számítani még a kora délelőtti órákban. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, az M0-ás északi szektorán pedig a 11-es főút végcsomópontja felé vezető oldalon, az M3-as autópálya csomópontja után történt egy baleset a 70-es kilométernél. A külső sávon állnak a sérült járművek és komoly torlódás alakult ki mögöttük. Sok türelmet kívánok az arra közlekedőknek, vigyázzanak magukra, jó utat! Hatvani Kis Gyöngyi és Csuti Csaba énekel a folytatásban Berki Péter és zenekar a kíséretével. A nóta címe: Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: Kék Balaton, Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, Muskátli virág, és még sorolhatnánk, számos nóta szerzője, Cserkuti Sándor, aki csőzkösség iskolájában tanított nagyon sokáig. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szalai Gyulát, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlök én is minden kedves rádióhallgatót, és önt is, kedves Tibor.
0: Csőz polgármesterét, aki, ha minden igaz, Cserkuti Sándorral kapcsolatban egy nagy tervet ötölt ki a munkatársaival együtt. Hadd kérdezzem meg, mert ugye 85-ben hunyt el Cserkuti Sándor, aki főállásban tanár volt, és pedagógus család buli származott. Amúgy tanította-e önt például?
1: Hát nem, viszont én olyan szempontból érintett vagyok a Sanyi bácsival kapcsolatban, hogy édesanyám az iskolának a pedagógusa volt már akkor is, és engem akkor még nem tanított, én kicsivel azért fiatalabb vagyok, viszont rengeteg anekdóta, sztori van, amit édesanyámon keresztül én Sanyi bácsiról hallottam.
0: Mondjon legalább egyet nekünk.
1: Hát, hogy viccelődött állandóan, nótázgatva, dúdolázva közlekedett a folyosókon, tehát ő ilyen jókedélyű ember volt.
0: És mit terveznek vele kapcsolatban, ami, hogyha jól tudom, akkor a vasárnapi pedagógus nappal is kapcsolatban van?
1: Így van, hát igazából mi próbáljuk itt a faluba életbe tartani őseinktől ránk hagyott hagyományainkat, megélni azokat, ahogy Csebők Ferenc is mondta, hogy a hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem őrizni, mert nem rab, hagyományainkat csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Ennek jegyében mi évről évre próbálunk rendezvényeket szervezni, ilyen a húsvétilos sokodásunk, májpállításunk, szüreti bál, és tavaly év folyamán egy csőszifonó nevezetű rendezvényt is kigondoltunk, ahol az egyik kedves lakosunknak az ötlete volt, hogy emlékezzünk meg a régi tanárainkról, akik sokat tettek itt a faluért, és ez a gondolat jó helyre került. Székely Zoltán képviselőtársam ezt felkarolta, és az egykori pedagógus gyerek Weiler Márta segítségével összeállították ezt a megemlékezést, és így a régi pedagógusaink neve között felmerült Sanyi bácsi, Cserkuti Sándor neve is, aki 40 évig szolgált itt a faluban, és ugye akkoriban ez a szolgálat nem csak az iskolaigazgatásról, a tanításról szólt, hiszen a közösségi életet is a pedagógusok tervezték, így Cserkuti Sándor is iskolaigazgatói dolgai mellett a falu kulturális életét szervezte, színe játszóköröket, ünnepségeket, énekkarokat irányított szervezett, ahol a saját zenei tudását is kamatoztatta itt a falu érdekében.
0: És ha jól tudom, akkor most egy új közösségi teret próbálnak létrehozni, vagy ami már megvan, azt egy kicsikét átpozícionálni, és hogyha minden igaz, akkor Cserkuti Sándor lenne a névadója?
1: Igen, igazából sajnos általános iskolánk jelenleg nem üzemel, ezért az épületet közösségi házként szeretnénk a továbbiakban hasznosítani, és ennek apropójából szeretnénk egy emléktáblával tisztelegni a településünk kiemelkedő igazgatójának az emléke előtt, így most vasárnap 14:30-tól kezdődően ünnepi pedagógus napi műsort, rendezvényt szervezünk, ahol egy múltidéző kiállítás, helytörténeti előadás mellett lehetőség lesz így régi pedagógusunkkal újra találkozni személyesen. Elég sok pedagógus régi iskolaigazgatókat meghívtunk, és egy kötetlen beszélgetés keretében ezeket a régi dolgokat fel tudjuk eleveníteni.
0: És talán, hogyha ez a közösség egyre erősebb, akkor vonzó lehet a fiatalok számára is, aminek pedig a hosszú távon is, nem rövid távon, de mindenféleképpen következménye lehet a több gyermek, és ha több gyermek van, akkor nekik meg iskolába is kell járni. Jól gondolom, így hogy van. Ez a hosszú távú terv?
1: Hát gondolatolvasó tipot, igen. Azt gondolom, hogy mi itt nagyon jó helyen vagyunk a Mezőföld közepén, Fehérvártól nem messze, és egy nyugodt kis békés faluban jó életet lehet élni.
0: Nagyon szép programot kívánok, nagyon sok örömet, persze az örömkönnyeit is, pedagógus napon és én is, illetve a Dankó Rádió minden munkatársa köszönti a pedagógusokat, szerte az országban is, kiemelten Csőszen is. Nagyon szépen köszönöm Szalai Gyula polgármesternek a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen, és én is hasonló jókat kívánok önöknek és minden kedves hallgatónak.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nem sokára 10 órakor a híreket követően indul ma is Aranylemezek című műsorunk. Gondolom sokan kíváncsiak rá, hogy Tölgyi Kriszta melyik évben állítja meg 3 dal erejéig képzeletbeli időgépét. Nos kérem, ebben az évben ért véget a vietnámi háború, és már kirobbant a Watergate botrány, de még nem söpört el Nixont. Ebben az évben volt az a Brezsnyev-féle villámlátogatás a tököli szovjet katonai reptéren, amiről csak az esti órákban értesítették Kárdár Jánost, és arra kérték, hogy legyen kedves kimenni Tökölre, és ekkor nyújtott át egy listát Brezsnyev Kádárnak, amelyen a magyar reform olyan vezető egyéniségeinek a neve szerepelt, akiknek a távozását a szovjet vezetés kérte az MSZMP-ről, és Kádár állítólag így szólt akkor: egy név hiányzik a listáról, az enyém. Ebben az esztendőben a Cannes-i filmfesztiválon Jancsó Miklós még Kér a nép című filmje nyerte el a nagy díjat 1972. Ez az esztendő, a 3 dal pedig, amit meghallgatunk ebből az évből, a Várreám Darvas Iván előadásában, Harangozó Teri dala, a Csicsak ne szólj, Pályer Andrástól pedig az Annyi arc ismerős. Mellette persze szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is. Jön a Hungária és a Ciao Marina.

Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, hazakísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosolyodtál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behunytad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok az emlékedre.

Jöjjenek a Dankó klubos élő koncertfelvételek a Dankó Rádióban, derűs napot kívánok, Isten véled, édes piroskám. 2016-ban rögzítettük ezt a felvételt Aracki Lászlóval, Olá Kálmán és Olá Albert zenekara kíséretével. Ezt hallgathatják meg nem sokára. Bőg a tehén, Ejzem a Mihály szerzeményét Kalin Enikő és Dócs Péter énekli majd. Most pedig egy 2022-es debreceni Dankó klubon rögzített felvétel, a Nem mondhatom el című Horvát Jenő szerzemény, Gyémánt Valentin az előadó, Tordai Zoltán és zenekara kísér.

0: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncert felvételeiből.
1: Volt, nincs szerelem, nincs már nyoma sem, nem szeretem, mikor én rám ficset hájlak, volt, nincs az a csók, nézzük a valót, mert ugye ki

Csongrád Csanád értéktárának egyik büszkesége az ásott halmi erdészeti oktatás. Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Ezt mutatja be majd nem sokára Vecsei A. Miklós színművész. Addig a Jerev együttes Szerencsés Flótások című szerzeményét hallják. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával. A Déli Krónikát követően ma is jó ebédhez szól a nóta. Várja Önöket Budai Beatrix. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től Gál Zoltánnal. Holnap és holnap után reggel Nádas Györggyel ébredhetnek. Tematikus hétvégénk főszereplője pedig az a művész, tanár és kutató, akinek hegedű játékában ott volt a Kárpát-medence minden öröme bánata és emberi tisztasága. Halmos Béláról van szó. Nem csak a felvételei közül szemezgetünk, hanem természetesen archív interjú részletekből is jobban megismerhetjük őt. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig megköszönöm egész heti kitüntető figyelmüket. Hétfőn reggel találkozunk ismét 6 óra után néhány perccel. Addig is szép hétvégét, derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: természetes formák, gyönyörű színek. A népi fazekas és kályhás mesterség hagyománya Sümegen. A kiváló talján dörögdi agyagnak és az ügyeskezű mestereknek köszönhetően a sümegi fazék messze földön híressé lett. A legelső fazekasok azok a várjobbágyok voltak, akik földesurukat, a veszprémi püspököt szolgálták. A sümegi vár ásatásai rengeteg cserépanyagot hoztak a felszínre. Találtak Szent György lovag alakjával, két farkú oroszlánnal, Mátyás címerével díszített kályhacsempéket. A sümegi agyagművességet Bosnyák István püspök 1643-as szabadság levele lendítette fel, az oklevél személyi és vagyoni szabadságot, valamint önrendelkezést adott Sümegnek. Ez vonzotta a városba az iparosokat. Ebben az időben alakult meg a sümegi fazekas céh, amelynek felvonulási zászlóját a Városi Múzeum őrzi. Az első, név szerint is ismert sümegi céhmester Magyar Ferenc volt. A sümegi népi fazekasság 1880 és 1910 között élte virágkorát. A mesterek az egykori vásártér, a mai polgármesteri hivatal környéki utcákban dolgoztak. Égettek fazekat, lábast, tepsit, köcsögöt, bögrét, tányért, korsót. A 20. században a megszűnés szélére sodródott nagymúltú sümegi fazekasság népművészeknek, múzeumi kiállításoknak és hagyományőrző fazekas találkozóknak köszönhetően maradhatott fenn egészen napjainkig.
1: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márka, mikrofonnál Naményi Krisztina. A meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb izraeli katona halt meg Dél-Libanonban. A zsidó állam válaszul a Hezbollah állásait támadta. Március eleje óta már 28 izraeli katona és 4 civil vesztette életét az összecsapásokban. Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem vonja ki csapatait Dél-Libanonból. A háború lezárását sürgette az orosz államfőnek címzett nyílt levelében az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak. A kijevi államfő a lehetséges helyszínek között említette Svájcot és Törökországot, valamint több közel-keleti arab országot is. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, Moszkva nem ellenzi Ukrajna társultagságát az Európai Unióban. Családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott az újabb éjszakai orosz dróntámadásokban Ukrajnában. Moszkva több mint 200 repülőszerkezetet indított, ezek többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Herszonban, illetve Kijev megyében 2 civil meghalt, többen megsérültek. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bejelentette, hogy ideiglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizsjai atomerőmű környékén. A fegyvernyugvás célja, hogy megjavíthassák a létesítmény sérült elektromos vezetékét. Másfél évtizeddel a fukushimai nukleáris katasztrófa után Japánban megduplázzák az atomenergia arányát az áramtermelésben. Az ázsiai szigetország tervei szerint a megnövekedett energiaigény, valamint az üzemanyagimport csökkentése miatt a következő években felújítanak és újra nyitnak több korábban leállított atomerőművet. Ismét kitört Indonéziában a Levotobi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét. A Flores szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. 2 évvel ezelőtt 10 ember meghalt a kitörések miatt. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a föld legaktívabb vulkanikus területének számít. Idehaza Vas és Zalavár megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A szárazság miatt az ország többi részén azonban továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gáz, égőfej vagy elektromos grill használata. Néhány információ az utakon lévőknek. Kigyulladt egy műszaki hibás személyautó Török Bálint belterületén a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az érintett szakaszon félpályás korlátozás van érvényben. Már több mint 8 kilométeres a torlódás az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse és Táborfalva között. A 64-es és az 56-os kilométer között terelésbontás miatt csak egy sáv járható. Végül az időjárásról: jelenleg 15 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúl középső részén, valamint a keleti határ mentén süt a nap. Elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután általában 24-29, késő este 12-22 fok valószínű, nagy tavaink 21-23 fokosak. 10 óra 4 perc.
2: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma megemlékezünk Miklós Tibor dalszövegíróról, válogatunk 1972 nagy sikereiből, és születésnapján köszöntjük Vince Lillát is. Közben pedig olyan előadókat hallhatnak, mint például Strauss Dezső, a Fonográf, a Dolliról, Kós János, Keresztes Ildikó és Balázs Vecó. Két kiemelkedő énekesnő, Kovács Kati és Zalatnai Sarolta dalaival kezdünk. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

90-es évek egyik legnagyobb magyar filmsikere volt a Sose halunk meg, amelynek zenéjét Dés László és Bereményi Géza írta. Bár a Nagy utazás lett a legnagyobb sláger, ma egy másik dalt választottunk a filmből. A Már semmi baj című szerzeményt a film főszereplője és rendezője Koltai Róbert énekli. Előtte azonban Straub Dezső előadásában csendül fel a Bonasera Signorina című világsláger magyar változata Bradány Iván szövegével az aranylemezekben.

két Bródy János szerzeménnyel folytatjuk az aranylemezeket. Az első villamos című dalt Tolcsvai Lászlóval írták a Fonográf együttes számára, míg a személyigazolvány az első szóló lemezén jelent meg 1980-ban.

Bárki bármit mond, a 80-as évek könnyű zenéje izgalmas volt. Az évtized második feléből mutatok is két példát. Novai Gábor és a Dolly-ról slágere az országúti randevú után Kovács Kriszta énekel Füttyös Gyuriról, Gallai Péter és Fábri Péter örökzöldé vált dalában az aranylemezetben.

0: Egy megható francia világsláger kelt életre magyarul Vándor Kálmán szövegével 1976-ban Kós János és az akkor még kislány Esze Dóra előadásában. Sír a telefon az aranylemezekben.
1: Halló!
2: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt.

0: megmutatom neked, meglátod, milyen ügyes vagyok.
1: Kérlek, segíts, hát én úgy szeretlek téged, s az anyukád.
0: Te szeretsz minket? Miért? De én még soha se láttalak. Bácsi, miért csír megint a

0: hogy megbocsásson. Ha elment mégis, elbúcsúzom én is.
1: Szervusz, bácsi!
0: Szervusz, kicsi!
2: Aranylemezek egy újabb örökzölddel, most a 60-as években.

0: vagy, Budapest, mi mese szép vagy.
1: Dankó Rádió.

0: Az aranylemezekben most 1972-es felvételekből válogatunk. Ekkor énekelt el Darvas Iván színművész, Konstantin Szimonov orosz költő megzenésített versét Várj reám címmel, Lányi Sarolta műfordításában Negrelli Henrik zenéjével, a Randevú zenekar kíséretével. Harangozó Terinek 1972-ben a bergendi zeneszerzője Lacin Norbert és Huszár Erika dalszövegíró írta a Csit Csit Ne Szólj című dalt. A két jó barát Pályer András és S. Nagy István pedig az Annyi arc ismerős című dalt alkotta meg, melyet Pályer András el is énekelt a Stúdió 11 és az Express együttes kíséretével.
1: Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon.

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maradsz, s te mentettél meg, és

Az aranylemezek első részének végén a Magyar Rádió Esztrád zenekara adja elő Dobcsa Sándor Sebesség László szerzeményét, és mi is csak pár

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czakó Julianna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kaposvári színészképzés, s az, hogy mennyire akadémikus az ottani oktatás, de szót ejtünk majd a Miskolci Teátrumban eltöltött 10 évről, valamint arról, hogy egy művészházaspárnak ugyanolyanok-e a hétköznapjai, mint az úgynevezett civil embereknek. Vasárnap Kis Robert Richard turisztikai szakértővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyit változtak utazási szokásaink a pandémia óta, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mik az új célpontok a magyarok körében, már ami a kikapcsolódásunk desztinációit illeti. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy ennek értelmében új típusú vagyonnyilatkozatot vezetnek be, részletesebb és alaposabb beszámolót kell majd tennie minden közéleti szereplőnek, az abban leírtakat pedig az integritás hatóság szigorúbban és szélesebb körben ellenőrzi majd. Emellett szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása is. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A szakember a nemzeti alaptantervről azt mondta, nem szabad azt gyorsan változtatni. Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldséggyümölcs ágazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban, hívta fel a figyelmet a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot. Harc Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Azbeszt szennyezés miatt két területet lezárt a Gyesev Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót sem. Jelenleg 15 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Elszórtan kialakulhatnak futó záporok. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután általában 24-29, késő este 12-22 fok valószínű. Nagy tavaink 21-23 fokosak. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek elszórtan záporok. 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
3: Újra további kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A hírek előtt ígértem, hogy három Beat zenekar felvételeivel folytatjuk a mai összeállításunkat. Így hát jöjjön a Bajtala Trió, a Scampolo, majd Pápai Faragó László és a Sirius együttes. Délig pedig hallhatják még például a Bergendi Szalon zenekar, Fenyő Miklós, Máté Péter, Cserháti Zsuzsa, a Generál és az Illés örökzöldjeit is.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Jávor Pál és Ágai Irén énekelte először az Ida regénye című filmben Fényes Szabolcs és Mihály István Oda vagyok magáért című szerzeményét, amit 1995-ben a Bergendi Szalon zenekar is feldolgozott. Az együttesben énekelt akkor Janza Kata Jászai Mari díjas színművésznő a Dankó Rádió előadói díjának tavalyi kitüntetettje. Ezen a felvételen a duett partnere Zarecki Miklós volt.

Ma ünnepli a születésnapját Vince Lilla. Az Emerton díjas énekesnő szövegíró a Napóleon Bulvár együttessel vált ismerté, amikor 1986-ban megnyerték az Interpop Fesztivált. A zenekar felbomlása után Vince Lilla szóló énekesként dolgozott tovább. A 2000-es évek elején a zenei műfajok keveredésére, vagyis az úgynevezett crossover stílusra váltott, és saját énekiskolájában tanít. Több színházi produkcióban is részt vett, egyebek mellett Edith Piaf szerepét játszotta az Edith és Marlene című darabban, a Rutkai Éva Színházban. A popzene és a színház mellett rendszeresen ad templomi koncerteket, kamarazenekarral is fellép, valamint a Rajkó zenekarral is dolgozik. Születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. Az aranylemezekben pedig most egy duettet hallgatunk meg. Nádas Gábor és Szenes Iván Engem nem lehet elfelejteni című örökzöldjét Nádas Györgyel énekli az ünnepelt Vince Lilla.

A Táncdal Fesztivált 1970-ben nem rendezte meg a televízió, de a szerzőknek maradt lehetőségük bemutatni az új slágervárományos szerzeményeiket a rádiós dalversenyeken. Az 1970-es Tessék Választani mezőnyében indult Máté Péter és Halmágyi Sándor közös dala, az Azt súgta a szél, amely ugyan díjat nem nyert, de nagy sláger mára pedig örökzöld lett Máté Péter előadásában, így itt a helye az aranylemezekben.

0: Minden hétköznap 10-től délig a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
1: Budapest, a Duna, Párizsa, ezt mindenkinek be kell látnia.

Az aranylemezekben a nagyszerű szövegíróra, Miklós Tiborra emlékezünk, aki 1947. június 5-én született, de sajnos már 2013 óta nincs közöttünk. Jogi tanulmányai után irodalom, esztétika, filozófia szakot is végzett, valamint színházi tanulmányokat is folytatott. 1972-ben ő fordította magyarra Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperáját, amelynek a dalait a Korong együttes oratorikus formában, vagyis koncertszerűen játszotta először Magyarországon, amíg be nem tiltották. Miklós Tibor a 70-es évek második felében a Generál együttes szövegírója volt, és ott is Várkonyi Mátyás zeneszerzővel dolgozott, akivel még a Magyar Rádió gyermekkórusából ismerték egymást. Ők ketten alapították a legendás Rock Színházat, és ők írták az első magyar rockoperát, a Sztárcsinálókat is. Miklós Tibor 1996-tól a Budapesti Operett Színházban a musicalek és rockoperák irodalmi vezetőjeként dolgozott. 1999-től a Ferencvárosi Nyári Játékok és a Piccolo Színház ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. Az évtizedek alatt pedig számos dalszöveget írt olyan előadóknak, mint például Cserháti Zsuzsa, Viki Dál Gyula, Homonyik Sándor, Nagy Anikó, Szűcs Judit vagy a Krisztál együttes. Miklós Tibor emlékére szól a következő három örökzöld az aranylemezekben. Dancsák Tibor zenéjére született Cserháti Zsuzsa slágere, a Boldogság gyere haza. Várkonyi Mátyással írták a Könnyű álmot hozzon az éj című dalt, amely a Generál előadásában vált halhatatlanná. Végül pedig a Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperából idézzük fel Miklós Tibor magyar szövegével a Szupersztár című dalt Makrai Pál és Viki Dál Gyula előadásában, akiket a Rock Színház szimfonikus zenekara és rock szekciója kísért az 1986-os felvételen.

Az aranylemezekben most visszakanyarodunk a beat korszakba, hiszen Szörényi Szabolcs és Bródi János Sárika című dala következik az Illés előadásában.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a héten az utolsó dalhoz az aranylemezekben. A két zseni, Paul McCartney és Stevie Wonder közös szerzeménye, az Ebony and Ivory a Stúdió 11 zenekar feldolgozásában hangzik el. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A Déli Krónika után Budai Beatrix ül a mikrofonhoz, hiszen ma is lesz Jó ebédhez szól a nóta. 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel hétfőn ismét 10-től délig jelentkezem. Addig is további kellemes napot, jó hétvégét és jó dankó rádiózást kívánok!

Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061

0: 1-7-59-60-71-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Modernkori rabszolgaság.
2: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
1: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
3: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
1: Ami visszaterel az életbe.
4: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
1: Jóra valók. Szombaton 17:25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek. Vladimir Putyin nem zárkózott el a találkozótól.
2: Átfogó korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
1: Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyors hajtót mértek be 6 budapesti kerületben.
2: A keleti határ mentén süt a nap, helyenként futózáporok előfordulhatnak. 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A háború lezárását sürgette az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levelében. Volodymyr Zelenszky személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető nem vetette el a találkozó lehetőségét, ugyanakkor jelezte, hogy csak Ukrajna legitim vezetőjével lenne értelme tárgyalni. Ez azonban szerinte Volodymyr Zelenszky esetében megkérdőjelezhető. Közben az amerikai képviselőházban megszavazták az Ukrajnának szánt összesen mintegy 9 milliárd dolláros támogatást. Pék Bulcsú összeállítása.
3: Amikor ön 26 évvel ezelőtt hatalomra lépett, Ukrajnában sokan örültek ennek. Ez ma már a múlté. Így kezdődik az ukrán elnök Vlagyimir Putyinnak címzett nyílt levele. A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentum példátlan, mivel ez az első eset a 4 éve tartó háborúban, hogy Volodymyr Zelenszky hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek. A levél egy gúnyos megjegyzéssel folytatódik. Az ukrán elnök azt írja, az ukránok többsége ma annak örül, hogy a drónjaink látogatást tettek az ön szentpétervári fórumán. Volodymyr Zelenszky ezzel arra utalt, hogy a héten Ukrajnának sikerült felrobbantani az orosz nagyváros olajterminálját. Az ukrán elnök ezután felsorolja, hogy a háború szerinte mennyi kárt okozott Oroszországnak és Ukrajnának, majd a tárgyra tér. Hangsúlyozza, hogy álláspontja szerint az orosz és az ukrán nép egyaránt a konfliktus lezárásában érdekelt, ezért találkozóra hívja Vlagyimir Putyint. Volodymyr Zelenszky kiemeli, hogy a korábbi javaslatokkal szemben a helyszín sem Moszkva, sem Kijev nem lehet, mivel egyiküknek sincs keresnivalója a másik ország fővárosában. Az ukrán vezető Svájcot, Törökországot vagy valamelyik arab országot tartaná alkalmasnak a béketárgyalások helyszínének. Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Gazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón reagált a megkeresésre. Az orosz elnök nem zárkózott el a találkozótól, ugyanakkor visszautasította a béketárgyalások alatti tűzszünet lehetőségét, illetve jelezte, hogy kétségei vannak az ukrán tárgyalófél legitimitása felől. Csak olyan emberekkel állapodhatunk meg, akiknek joguk van ilyen megállapodásokat kötni. Több lehetőség is van. Ez lehet az ukrán parlament házelnöke, vagy talán maga Zelenszky is. Látnunk kell, hogy ezek a dokumentumok milyen jogi következményekkel járnának. A lényeg az, hogy ha van szándék, akkor megtaláljuk a megoldást, fogalmazott Vlagyimir Putyin, aki Alaszkát említette meg a találkozó lehetséges helyszíneként. Az amerikai elnök lelkesen fogadta, hogy az orosz és az ukrán vezető végre tárgyalóasztalhoz ülne. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok sokat tett egy ilyen találkozó létrejöttéért. Örülök, hogy felvetették a találkozó lehetőségét. Szerintem sok közünk volt ehhez. Nagyszerű lenne, ha megvalósulna, mondta Donald Trump. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a korábbi egyeztetések során milyen orosz és ukrán kompromisszumokról esett szó. Közben az amerikai képviselőházban megszavazták az Ukrajnának szánt összesen mintegy 9 milliárd dolláros támogatást. A javaslat most a szenátus elé kerül, sokan azonban kétlik, hogy a republikánus többségű felsőház jóvá hagyja azt.
1: Vannak tárgyalások Volodymyr Zelenszky ukrán elnök budapesti látogatásáról. Ezt mondta a Magyar Hangnak az ukrán nagykövet. Magyar Péter korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodás a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak visszaadásáról, akkor kész találkozni az ukrán elnökkel. Ambrus Róbert összeállítása.
4: Áttörést értünk el.
5: Óriási eredményt ért el Magyarország.
6: Óriási sikert értünk el.
7: Ukrajna vállalja, hogy törvényi szintre emeli a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaadását. Ezt érte el a magyar diplomácia az elmúlt hetekben. Magyar Péter többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adnia a kárpátaljai magyarok elvett jogait. Magyar Péter azt mondta, Kijev vállalta, hogy visszaállítja a kisebbségi iskolák rendszerét, és a magyar szimbólumokat is lehet majd használni. Az oktatás mellett az egészségügyben és a sportrendezvényeken is szabad lesz majd magyarul beszélni.
8: Jóvá tudtuk azt hagyni nagyköveti szinten, hogy az Európai Unió megnyissa az első klasztert Ukrajna vonatkozásában, de ahogy ezt sokan mondták, nem csak Brüsszelben, de máshol is, megnyitni egy fejezetet, egy csatlakozási fejezetet, vagy egy klasztert, az más jelent, mint lezárni. Ahhoz, hogy ténylegesen el tudjuk engedni ezt a megnyitást, ahhoz az kell, hogy az ukrán fél átültesse az unió felé tett vállalásaiba is a megállapodott dolgokat.
7: A kormányfő korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodása a kárpátaljai magyarok jogairól, kész találkozni az ukrán elnökkel.
8: Nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
7: Volodymyr Zelenszkij hamarosan Budapestre jöhet, adta hírül pénteken a Magyar Hang. A látogatásról információk jutottak el a laphoz, ezek után pedig megkérdezték erről a budapesti ukrán nagykövetséget. Sándor Fegyír közölte, tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról, de a nagykövet szerint még nincs konkrét időpont. Az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, a kisebbségi jogokról szóló megállapodást az Unió által megkövetelt ukrajnai reformok is elősegítették. A bizottság üdvözli a Magyarország és Ukrajna közötti konstruktív tárgyalásokat és a megállapodást az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogairól. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy Magyarország és Ukrajna képes megoldani régóta függőben lévő problémákat, mondta a szóvivő. Brüsszel közben elkezdte előkészíteni a csatlakozási tárgyalások elindítását. Az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják. Összesen 6 klasztert kell lezárnia Ukrajnának a csatlakozáshoz, részletezi a Kijev Independent. Ezek gazdasági, mezőgazdasági, közlekedési és külkapcsolati fejezeteket jelentenek. A lapnak uniós diplomaták bizakodva beszéltek a tárgyalás sorozatról. A cikk szerzője ugyanakkor emlékeztet, Magyar Péter ígérete szerint Magyarország népszavazással dönt Ukrajna csatlakozásáról.
0: Déli krónika.
1: Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban.
2: A KSH első becslése szerint a legnagyobb súlyú alágok közül a járműgyártás, illetve az elektronikai és az optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában.
1: Átfogó korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány tegnapi ülésén, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a csomag mindazt a jogállamisági feltételrendszert jelenti, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Illés Anna összefoglalója.
9: A kormány napirendjének legfontosabb témája az Európai Uniós források hazahozatala volt. Éppen egy héttel ezelőtt jártunk Magyar Péter miniszterelnök vezetésével, Kálmán András pénzügyminiszterrel, Orbán Anita külügyminiszterrel közösen Brüsszelben az Európai Bizottság elnökénél.
10: Közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. Vitézi Dávid emlékeztetett, a találkozó előtt rekordgyorsasággal néhány hét alatt előkészített tárgyalási folyamat végén létrejött az a politikai megállapodás, ami az Európai Uniós források felszabadításáról szól.
9: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben. Nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
10: Hozzátette, a befagyasztott forrás összesen 16,4 milliárd euró, ami több részből áll. A helyreállítási alapban 10 milliárd euró érkezhet. Hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell ezeket a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia és fel is kell használnia ezt az összeget augusztus 31-éig. Hozzátette, a kohéziós alapból 4,2 milliárd euró érkezhet, amit viszont 2029-ig lehet felhasználni, jellemzően vasút és közösségi közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelmi, energetikai és vízügyi beruházásokra. Emellett van még 2,2 milliárd eurós támogatás, amelyet az alapítványi egyetemekkel összefüggésben fagyasztottak be, így ezzel kapcsolatban is lesznek változások. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtandó javaslatcsomagban még több ügyet érintő pont is szerepel, például a vagyonnyilatkozatokat részletesebben kell majd benyújtani, és a terv szerint az integritás hatóságnak is lesz jogköre ezt vizsgálni, súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetésre is lenne lehetőség.
9: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba a kockázati tőkealapkezelők és úgy magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napi renden lévő kérdés, hogy a magántőke alapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Tisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött.
10: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy a kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását. A vizsgálat kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint arra is, hogy milyen módon és ki határozta meg azt, hogy amerikai dollárban fizetik a magyar kivitelező céget.
1: Jövőre ismét széles körben visszavezethetik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a KAT-át. Szakemberek szerint addig azonban több ponton is módosítani szükséges a szabályozást. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
11: Kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a KAT-ának a széles körű elérhetőségét.
12: Ezt még hétfőn jelentette be a pénzügyminiszter a parlamentben. Kármán András hangsúlyozta, szükségük van a magyar mikro- és egyéni vállalkozóknak, valamint az önfoglalkoztatóknak olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem jár adminisztrációs teherrel. A kisadózó vállalkozások tételes adóját 2013-ban vezették be. Az adózási forma lényege az volt, hogy havi 50 ezer forint befizetésével a főállású vállalkozók teljes adó és járulék kötelezettségüket teljesíteni tudták. Az Orbán kormány 2022-ben a rendszerben tapasztalt visszaélésekre hivatkozva szigorított a szabályokon és csökkentette a résztvevők körét. A GKI gazdaságkutató ZRT szerint 35 ezer katás vállalkozás szűnt meg ezután, s mintegy 264 ezer alakult át.
13: Mi nagyon-nagyon örültünk ennek, hogy előrevette a kormány ezt az adózási formát.
12: Ezt már az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke mondta a Kossuth Rádióban. Németh László kiemelte, üdvözlik, hogy a tárcavezető széleskörű érdemi egyeztetést tervez a módosításról az érintettekkel. A szakember hangsúlyozta, rendezni kellene a katás sok nyugdíj és társadalom biztosítási helyzetét, mivel jelenleg egy év katás jogviszony kevesebb, mint egy év szolgálati időnek számít a nyugdíj alapszámításakor, és a figyelembe vett összeg is eltér a havi nettó keresettől.
13: A nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek.
12: Az IPOSZ elnöke arról is beszélt, hogy a KAT-a alkalmazását tevékenységi körökhöz kellene kötni, és ismét elérhetővé kellene tenni a másodállásban dolgozóknak is. Szorgalmazzák, hogy a katások magánszemélyek mellett ismét számlázhassanak cégeknek is. Hozzátette, a katásoknak is szükségük lenne fejlesztési hitelre.
13: Az IPOSZ már nagyon régóta hangoztatja, hogy nagyon jó a Széchenyi kártyás hitel, de el kéne már egyszer távolodni ettől a mikrohitelekkel, és olyan alapítványon kéne, mint korábban is működött ez, nem kereskedelmi bankokon keresztül, hiszen a kereskedelmi bankoknál a katások sok esetben olyan kockázatos vállalkozásnak minősültek, hogy semmi esetben
12: GKI Gazdaságkutató ZRT becslése alapján a jövőre tervezett új szabályozással 250-270 ezer munkavállaló térhet vissza a katás adózási formához.
1: Több mint negyedmillió embert érintene a férfiak 40 nyugdíjrendszer bevezetése. Erről beszélt Farkas András, nyugdíj szakértő a Kossuth Rádióban.
2: Emlékeztetett arra, hogy a kormányfő első körben támogatta azt a javaslatot, mely szerint 40 év munkaviszony után a nőkhöz hasonlóan a férfiak is nyugdíjba mehessenek. Farkas András hangsúlyozta, a Nők 40 program rendkívül népszerű, annak feltételeit azonban nem lenne célszerű változtatás nélkül alkalmazni.
14: Több mint negyedmillióan vannak ebbe a korcsoportba. Én nem is a 60-tól néztem, hanem a 62-65 közötti három évjáratot, mert általában a világon mindenhol a nyugdíjkorhatár betöltése előtti három évben engedélyeznek csak ilyen típusú korhatár előtti nyugdíjba vonulást. Ez 260-270 ezer férfit érinthetne, és hát ha ilyen sikeres lenne mondjuk ez az új férfi kedvezményes nyugdíj, pontosabban a nemektől független kedvezményesen igénybe vehető nyugdíj, akkor ez a férfiaknál is jelent. Jelentős részben oda vezetne, hogy a korhatár betöltése előtt már igénybe vehetnék, és igénybe is akarnák venni ezt a nyugdíjat.
1: A csapat zászló átadás átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb szertartása, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, a Honvéd vezérkar főnöke Sándor Zsolt ünnepélyes beosztás és zászló átvételén.
2: Ruszin Szendi Romulus parlamenti beszédében úgy fogalmazott, a ceremónia megadja a tiszteletet azoknak, akiket ez megillet, és támogatja azt is, hogy a honvédség ismét önmaga lehessen, erős, büszke és tisztelt. Hangsúlyozta, a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. A miniszter szerint ahhoz, hogy a biztonságot meg lehessen védeni, a szabadságot pedig megőrizni, ütőképes haderőre van szükség.
15: Magyarország büszke tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Szövetségesi rendszerben gondolkodunk, közös felelősségben hiszünk, és kötelességünk, hogy megbecsült, hiteles és erős partnerei legyünk szövetségeseinknek. Ehhez azonban nem elegendő a modern haditechnika vagy a fejlesztések sora. A legerősebb fegyver mindig maga az egyén, a katona marad. Sándor Zsolt vezérezős úr személyében olyan katonát köszönhetünk ma, aki egész életét ennek a szolgálatnak rendelte alá.
1: A választás óta eltelt időben Érdemben emelkedett a Tisza párt támogatottsága, derült ki a Závec Research felméréséből, amely szerint jelenleg mintegy 3 millióval többen támogatják a kormánypártot, mint a Fideszt. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint ez az előny a Tisza párt újfajta politizálásának köszönhető. Kis Júlia Lilla összeállítása.
16: Óriási a Tisza párt előnye, a biztos szavazók körében 72%-on áll a kormánypárt. Ez derült ki a Závec Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A Fidesz 20%-on áll a felmérés szerint, a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt támogatottsága megegyezik azzal az eredménnyel, amit a választásokon elértek. A választást a Tisza párt nyerte április 12-én. Akkor a szavazatok 53,18%-át szerezték meg. A választási rendszer miatt ez bő kétharmados eredménynek felel meg. Az viszont már most látszik, hogy a teljes népességben és a biztos pártválasztók között is jelentősen nőtt mostanra a Tisza előnye. A felmérés szerint a jelenlegi kormánypárt a társadalom összes nagyobb demográfiai rétegében előnyt élvez a Fidesszel szemben. Ezek közül is a legnagyobb különbség a 18-39 évesek és a fővárosiak körében mutatkozik. Nem ez az egyetlen kutatócég, amely az áprilisi választás óta a Tisza előnyét mérte. Egy hónapja a Medián is a kormánypárt nagy arányú támogatottságát mutatta ki. Akkor a biztos szavazók 70%-a szavazott volna a Tisza pártra, míg a Fidesz mellett 23% tartott ki. De a 21 kutatóközpont májusi felmérése is hasonló eredményt hozott. Az ő adataik szerint a biztos választóknak most már a 71%-a szavazna a Tiszára, a Fideszre pedig csak 21%.
17: Azt látom, hogy a Fidesz összeomló félben van.
16: Egy új típusú politizálás tarthatja fenn a Tisza tábor lelkesedését. Erről a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt. Horn Gábor szerint ilyen még nem volt Magyarországon.
17: Ez a új típusú politizálás, ahol azt az érzést adja Magyar Péter és a Tisza a választóinak, az ő mögött állóknak, hogy részesei a politikának, hogy ők alakítják a politikát. Ez egy olyan új elem, ami megtartja, föntartja ezt a lelkesedést, hogy meddig azt nem tudom, de ilyet én még Magyarországon az elmúlt 36 évben nem láttam.
16: Horn Gábor hozzátette, Magyar Péter politikája túlmutat egy kormányváltáson, és egy másik Magyarországot ígér.
1: Országos tisztújító kongresszust tart jövő szombaton a Fidesz.
2: Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, a párt minden szinten és döntéshozatali fórumán a választási vereség okainak megfogalmazásán dolgozik.
18: A kongresszusi központban lesz. Ez egy munkakongresszus lesz, tehát a széles nyilvánosság és a sajtó számára nem lesz nyitott, de az nem azt jelenti, hogy zárt körül, és nem lehet tudni, hogy mi zajlik ott, hiszen Orbán Viktor közösségi média oldalán, illetve a Fidesz Facebook oldalán is folyamatos közvetítés lesz, tehát 13-án 10 órától, hát ameddig tart, reményeink szerint 5 óráig, és ez egy ilyen divatos szóval, ez egy kibeszélő show is lesz, hiszen most a vitairatokat megkapták és megvitatják a Fidesz csoportjai szerte az országban.
1: A Megyei Jogú Városok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben.
2: Cserpalkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott. De ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
19: Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjármű adó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
1: Elutasítja a polgármesterek fizetésének csökkentését a Szolidaritás pártja.
2: Székely Sándor elnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerintük inkább azzal kellene költséget csökkenteni, hogy racionalizálják az önkormányzati rendszert, például azzal, hogy több kisebb települést összevonnak egy önkormányzat alá.
20: Hollandia a világ egyik leggazdagabb országa. Ott a pár ezres települések összeállnak, és 4-5 kis település alkot egy önkormányzatot. Magyarországon minden településnek külön önkormányzata van, még a 80 fős településeknek is van, ahol egyébként alig van út, tehát olyan zsákfalunak, aminek nincs útja. Ott is van egy polgármester és egy 4 fős testület fizetésért. Tehát ezek olyan szintű problematikákat mutatnak, amiken változtatni lehet.
1: Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. A kormányzat és a szakmai szervezetek keresik a közös megoldást a legégetőbb kérdésekre, így a pedagógus hiányra, a bérezésre és a tananyag átdolgozására, mondta a közmédiában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
2: Nagy Erzsébet hozzátette, az új kormány a gyermek és ifjúsági részvételi csoport megalakításával a diákokat is bevonja a párbeszédbe. Hangsúlyozta, elvárják, hogy a minisztérium folyamatosan egyeztessen minden szereplővel. Az ügyvivő a nemzeti alaptantervről azt mondta, azt nem szabad gyorsan változtatni.
21: Itt nagyon széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésre van szükség, na de azon belül például a szabad tankönyvválasztás tekintetében igazán meg lehetne lépni azt, és szerintem meg is kell, hogy a kollégák, hogyha más tankönyvet akarnak használni, szülőkkel egyeztetnek, annak ne legyen már szankciója. Sem a pedagógus, sem az igazgatót érintően ne legyen semmiféle szankció, szabadon használhassanak végre olyan tankönyvet, ami a pedagógiai munkához szükséges. És természetesen a tantervhez hozzá kell nyúlni, ez teljesen egyértelmű, de ez nem megy A-ról B-re.
2: 12:30 lesz, 5 perc múlva.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek, Vlagyimir Putyin nem zárkózott el a találkozótól. Szó volt arról, hogy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter, és hamarosan beszámolunk arról, hogy eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be 6 budapesti kerületben.
0: Déli krónika.
1: Immár 20. alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok hetét. Az esemény ma kezdődő nyitó hétvégéjét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a rendezvényre látogatókat.
2: Június 8-a és 14-e között pedig mind a 10 hazai nemzeti parkigazgatóság készül változatos és izgalmas programokkal. A programsorozat megnyitóján az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a természetvédők munkája, mivel a környezetvédelme és szeretete nélkül hosszú távon nem biztosítható a fenntartható jövő. Kajdos László hozzátette, a minisztérium kiemelt feladata a környezeti értékek iránti felelősségvállalás.
3: Az elmúlt évek tapasztalatai világosan megmutatták, hogy legyen szó a vízhelyzetről, az aszályról, az erdeink állapotáról, vagy éppen a környezetet érintő beruházások körüli vitákról, mind azt jelzik, a magyar emberek egyre jobban figyelnek, egyre fontosabb számukra az őket körülvelő környezet állapota, és joggal várják el a felelős, átlátható és jövőbe mutató döntéseket. Személyes elköteleződésem, hogy olyan minisztériumot építsünk, amely képes megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak és a 21. század környezeti kihívásainak.
1: Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldség-gyümölcságazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban.
2: Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik jelentős következménye, hogy a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon, tette hozzá.
4: Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerőhiány, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem túl kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a morálgyával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerőhiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiség is hiány van.
1: Jelentősen csökkentek az árak a magyar tejágazatban, mondta a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot.
2: Harcoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, már a 100 forint alá süllyedt kilogramonként. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
22: Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telet befejezte a termelést, 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk el szenvedni tejtermelés tekintetében.
1: Karnyújtásnyira van a nyári szünet, a vakáció alatt változik a gyerekek napirendje, és akár felborulhat a táplálkozási rutinjuk is. Az NNGK szerint a szülőknek érdemes a nyári hónapokban különösen odafigyelni arra, hogy gyermekük mennyi és milyen folyadékot fogyaszt. Felhívják a figyelmet, a cukros üdítők helyett a vizet és gyümölcsöt érdemes előtérbe helyezni. Nagy Viktória összeállítása.
23: Ami mindenképpen más a többi időszakhoz képest, hogy megjelennek nyáron a friss zöldségek, gyümölcsök, úgyhogy én is a kisfiamnak igyekszem minél többet adni ezekből.
24: Sok szülő törekszik arra, hogy gyermeke egészségesen étkezzen. A közelgő szünidőben viszont sokaknak nehezebb lehet az, hogy erre odafigyeljenek.
25: Az a rendszer, ami egy iskola évben történik, hogy reggel korán fölkelnek, elmennek az iskolába megvan a 10 órai szünet, utána az ebéd, uzsonna, tehát ez teljesen föl tud borulni egy nyári szünetben.
24: Ezt már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa mondta a közmédiában. Mihály Kinga hozzátette, a szünetben a szigorúbb napirend kiesésével sokszor a nassolás kerül előtérbe. A nyári melegben nagyon fontos a folyadékpótlás, és a gyerekek, fiatalok gyakran a cukros üdítőket választják, ami viszont nem ajánlott a magas kalóriatartalom és az egészségtelen összetevők miatt.
25: Az üdítő fogyasztással akár egy ebéd kalóriányit is el tudnak fogyasztani, mert 5-600 kalória is lehet, hogyha egy másfél literes üdítőt mondjuk megisznak. A 100%-os gyümölcslé az bizonyos szempontból jó, mert magas a vitamintartalma, ásványanyag tartalma, tehát tudjuk javasolni, de abból se javasoljuk, hogy egy decinél többet fogyasszanak, hiszen a 100%-os gyümölcslének is van kalóriatartalma.
24: A dietetikus hangsúlyozta, nyáron számtalan gyümölcs áll rendelkezésre, ezért azok fogyasztását javasolják a magas rost és vitamintartalom miatt. Kiemelte a vízfogyasztás jelentőségét, hangsúlyozta, hogy az óvodáskorú gyerekek esetében a szülőknek és nagyszülőknek nagy felelősségük van abban, hogy a kicsik megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak.
25: Itassák, mert a gyerek játék közben elfelejt inni, és nem fog eleget inni, ez még az általános iskola alsó tagozatára is vonatkozik, tehát ott is oda kell figyelni, mert a kisebb gyerekeknek nem biztos, hogy eszébe jut inni.
24: A témával kapcsolatban bővebb információ érhető el a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján.
1: Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a szakemberek.
2: Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A szerkezet egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
1: Visszaeső pedofilt fogtak el a rendőrök Budapesten, a 25 éves férfi a gyanú szerint több alkalommal is kiskorúakat ábrázoló, szemérem sértő fényképeket tett fel az internetre. Korábban hasonló bűncselekmények miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és mivel az újabb bűncselekményeket a próbaidő alatt követte el, ha elítélik, az akkor kiszabott 2 évet is le kell majd ülnie. Víg András információi.
5: A 25 éves férfit egy kőbányai szálláson fogták el a Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályának munkatársai. A pedofilra az amerikai eltűntés kizsákmányol gyermekek nemzeti központja hívta fel a magyar rendőrök figyelmét, miután a férfit tavaly tavasszal és idén év elején több alkalommal is kiskorúakat ábrázoló szemérem sértő fényképeket tett fel az internetre. Mondja Kész Varga Mónika, az NNI szóvivője.
6: Kollégáim a férfit végül május 19-én Budapesten fogták el, majd pedig gyanúsítottként hallgatták ki, 3 rendbeli gyermekpornográfia miatt. A férfi a kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését ugyan nem tagadta, de vallomást nem tett.
5: A fővárosi főügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. R. Attila korábban is követett el hasonló bűncselekményeket. 2019-ben és 2020-ban összesen 74 gyermekpornográfia tartalmat osztott meg a közösségi médiában. A Kaposvári járásbíróság 2 év börtönbüntetése ítélte, melynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette. A próbaidő csak idén szeptemberben járt volna le. Mivel visszaesőről van szó, a pedofil a mostani ügyben a 10 évig terjedő büntetési tétel felső határához közelítő ítéletre számíthat, és még le kell ülnie a próbaidőre felfüggesztett 2 éves büntetését is.
1: Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban a telepített trafi boxok 6 budapesti kerületben. A legnagyobb sebesség túllépés csaknem 2,5-szerese volt a megengedetnek. A sofőr több mint 300 000 forintos bírságra számíthat. Falucskai Ivet összeállítása.
7: Volt olyan hely, ahol a megengedett 50 km/h sebesség helyett 122 km/h ment egy autó.
8: Ez volt a legdurvább eset, mondja Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A sofőrt a 6. kerületi Andrássy úton mérte be az egyik telepített trafibox. Rajta kívül mások is lebuktak gyorshajtás miatt a múlt hónapban 6 budapesti kerületben. Számolt be a részletekről a szóvivő.
7: Ezek a mérések a 2., a 3., a 6., a 11., a 15. és a 20. kerületben kerültek mérésre 2026 májusában. Összesen ezekben a kerületekben 1356 gyorshajtót mértek be ezek a telepített kamerák.
8: Csécsi Soma hangsúlyozta, a budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra.
7: Különösen az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a sebesség túllépésre. Sajnos azt kell mondjam, hogy a sebesség túllépés még mindig vezető baleseti ok, és a budapesti rendőrfőkapitányság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezek a sebességhatárok be legyenek tartva.
8: Rendőrségi statisztikák szerint a közúti balesetek 70%-a három fő okra vezethető vissza. A gyorshajtásra, az elsőbbség meg nem adására és a kanyarodási irányváltási szabályok megsértésére. Ezek közül a gyorshajtás az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kimenetelű baleseti ok. Statisztikai adatok alapján a közúti tragédiák nagyjából harmada a megengedett sebesség túllépése miatt történik. A járművek sebessége közvetlenül befolyásolja az ütközések erejét és a sérülések súlyosságát, illetve gyors hajtásnál a reakcióidő is kevesebb manőverezést tesz lehetővé.
2: Itt a krónika.
1: LPG, vagyis cseppfolyósított gáztárolók robbantak fel csütörtökön a mexikói főváros közelében. A hatóságok szerint egy illegális telephelyről lehet szó.
2: A beszámolók alapján 4 tartály robbanhatott föl, és több mint 2000 embert kellett kitelepíteni a térségből. A hírek szerint többen megsérültek, de halálos áldozat nincs.
1: Ismét kitört Indonéziában a Levotobi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét.
2: A turisták körében is népszerű Flores-szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. 2 évvel ezelőtt 10 ember halt meg a kitörések miatt. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a Föld legaktívabb vulkanikus területének számít.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen a főváros felé Tatától Biatorbágyig, főleg a külső sávban. Sok helyen araszolva halad a kocsisor, emiatt jelentősen megnőtt a menetidő. Pontják a terelést az M5-ösön Budapest felé, Lajosmizse és Táborfalva között csak egy sáv járható, több mint 8 kilométeres a torlódás. Egy műszaki hibás autó nehezíti az előrejutást az M1-esen a főváros felé. Herceghalom térségében a 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Kábeleket fektetnek az 51-es főúton a 72-es és 77-es kilométer között. A forgalom fél pályán halad, mindkét irányban torlódnak a járművek. Dolgoznak az 52-es főúton, Solt és Fülöp szállás között. Irányonként váltakozva halad a forgalom, ott is dugó alakult ki.
1: A fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban labdarúgó mérkőzés miatt lezárják várhatóan délután 5 órától éjjel 11 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, továbbá az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-mezei utat is. A korlátozások miatt az érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek, a mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassú felmelegedés következik be a következő napokban. Kevés csapadék várható az ország területén, frissítő záporok kevés helyen fordulnak elő. A részleteket Förhéz Adrientől halljuk. Szervusz, Adri!
10: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Holnaptól valóban lépcsőzetes melegedés kezdődik, de ma egy harmad gyenge hidegfront miatt átmenetileg megtorpant ez a melegedés. A hidegfront előfutáraként a magas szintű felhőzet, a fátyol felhőzet vastagodik meg nyugatról kelet felé haladva. Majd alacsonyabb szinteken is megjelennek felhők. Egyre szűrtebb, ágyattabb napsütésre számíthatunk, kis és szomorkásra fordul az idő. Ma délután elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor, és az északnyugati szél nagy területen megélénkül. Zömmel 24-25 fok körül ingadozik a hőmérséklet. A nyugati részeken ennél frissebb, hűvösebb a levegő. Estétől a délnyugati harmadban, majd délen és délkeleten lehetséges egy-egy jelentéktelen zápor, néhol zivatar is. Holnap napközben pedig a keleti ország részben nagyobb, nyugaton kisebb, csekélyebb a csapadék esélye. A déli órákban erős, helyenként nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így a következő napokban a szabadban mindenképpen figyeljenek a megfelelő bőr- és szemvédelemre. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Bessenyei Márk és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
11: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
12: A múló percek milliárdokká szaporodva legnagyobb hatalmasságai a mindenségnek. Amit tűz meg nem emészthet, amit víz el nem moshat, azt megemészti, és nyomtalanul elmossa az eső. Bársony István író-újságíró gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 5-én pénteken is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Tegnap délután remek stúdió koncertet hallhattak, akik velünk tartottak, ha mégsem, akkor nyugodtan nézzék vissza a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, de szokásunkhoz híven meg is ismételjük vasárnap 13 órától ezt az adást. Na de a mai műsorban hallgassuk már is Karcagi Nagy Zoltánt, majd Kutasi Katalint és a Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, és a Csak úgy mondom magának című csárdást. Fogadják sok szeretettel, jó rádiózást kívánok!
13: Jaj, de nagyon régen volt, meg soká lesz, még nekem egy gönd

Krasznahorka büszke váráról szól a soron következő dal. Krasznahorka vára már újra látogatható, hiszen tudjuk, pár évvel ezelőtt tűzütött ki a műemlék épületben, de most már újra látogatható. Hát hallgassuk meg Jenei Gábort, amint elénekli Andrássy Tivadarné szerzeményét, majd az Érika hajlik a búzakalász című andalgóval Pándi Piroska kedveskedik a Dankó család tagjainak.

Most pedig így péntek délután a hétvége előtt pár órával pörgessük fel a hangulatot. Szalmaszából csináltattam szekeret. Ez a dal csendül fel már is. Énekel Csűri Edit és Horváth Pista. Alabama,

vacsorán, hall a csalogban.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cakó Julianna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kaposvári színészképzés, s az, hogy mennyire akadémikus az ottani oktatás, de szót ejtünk majd a Miskolci Teátrumban eltöltött 10 évről, valamint arról, hogy egy művészházaspárnak ugyanolyanok-e a hétköznapjai, mint az úgynevezett civil embereknek. Vasárnap Kis Robert Richard turisztikai szakértővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyit változtak utazási szokásaink a pandémia óta, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mik az új célpontok a magyarok körében, már ami a kikapcsolódásunk desztinációit illeti. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallott.

0: Pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Több fontos döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, valamint fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az Országházban. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen részt vett mások mellett a honvédelmi miniszter is, aki arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség. Felrobbant egy tengeri drón Romániában, a konstancai kikötőben. A 7-8 méter hosszú eszközt hajnalban vették észre a hatóságok, így a környéket még a detonáció előtt lezárták. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet az ukrajnai háborúban használt drónokhoz hasonlít. Többen megsérültek, amikor tegnap összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a történteket. Ismét kitört Indonéziában a Levotobi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét. A turisták körében is népszerű Flores szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. 2 évvel ezelőtt 10 ember meghalt a kitörések miatt. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 14 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 24-26 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, az Alpok alján többfelé esik az eső. Később a déli, majd a keleti tájakon is kialakulhatnak elszórtan futó záporok, zivatarok. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel. 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Nagy szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba, még egészen 2 óráig szól Jó ebédhez a nóta. Mészáros János Elek és Szász Kati előadásában felcsendül az Ördög bújt a vonóba és a Zöld a petrezselyem című csárdás. Hallgassuk meg együtt, jó rádiózást! Ördög.

0: Gáti Pál, Bősi Szabó László, Benedek Fi Katalin és Zalatót Erzsébet nóta felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. A nézek, nézek a semmibe, a csak egy kislány van a világon. Ha kimegyek a doberdói harctérre, és a Hajnalom csillagom című dalok csendülnek fel itt a Magyar Zene Rádiójában.
1: Nézek, nézek a semmibe, kutatom.

szívszem, rombíjon, nem szívszem.

0: a világ.
1: Boros Lajos prímás és zenekara húzza a talpalávalót a folytatásban, illetőleg egy asztali muzsikát hallunk itt a Dankó Rádióban.

Melis György, operaénekes, a többszörösen kitüntetett Kossuth Liszt és Kazinczy díjas művész most a Száztagú cigány zenekarral énekel a Százszál gyertyát, és a Jaj, de magas ez a vendégfogadó című magyar nótát halljuk.

0: akármilyen öreg asszony, a férhez megy csak lenyasszol, hajnalba, hajnal előtt, róla fanyílik a házam előtt, hajnalba, hajnal előtt, róla fanyílik a házam előtt.
1: 60-i kis Gyöngyi a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekesnő most a folytatásban egy halvány sárga rózsáról énekel. Kísér Lakatos Miklós cigányzenekara.

Az elmúlt percekben 60-i kis Gyöngyit hallottuk egy 2015-ös hangfelvételen. A folytatásban már Szöllősi Emese dalol előadásában a muskátli virágáról szól a dal, majd Lugosi Kati az Ez a kislány papucsot varratott című nótát nyújtja át a Dankó család tagjainak, és Bányai Márton arról tart értekezést Németh Csicsó József és zenekarával, hogy vajon neki milyen asszonyra lesz szüksége. Hát hallgassuk meg!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Nép.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ez a kis jány.

Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól. Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól. Átkarolja az eget a szivárvány, csak egyedül maradt a márvány. Azt a legény, kit igazán, jaj, megszerettem, más öleli, más csókolja helyettem. Azt a legény, kit igazán, jaj, megszerettem, más öleli, más csókolja.

Magyar Állami Népi Zenekar muzsikál a folytatásban élőkön Berki László prímással. A felvétel 1970-ben készült, változatokat hallunk egy szentírmai dallamra.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk a folytatásban a Vége már című csárdást. Na persze ez nem azt jelenti, hogy itt a műsor vége, hiszen még helyet kap az Üssekő Én nem törődöm a világgal című csárdás is. Újvári Marika és Tolnai András nóta kettősét követően Egri József énekel.

Most már hamarosan itt a búcsú ideje, de még akad időnk arra, hogy Kolostyák Gyula, Kollár Katalin, Boros Jolán és Miklósi József nóta felvételeit lejátsszuk. A Minden ember, aki csak él, a Gyere haza kincsem, a Hajátok cigányok és a Szép a szőke, szép a barna című magyar népies műdalokkal megyünk tovább.

Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velem tartottak péntek délután ennyi fért jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe. Találkozzunk a hétvégén is, 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a Déli Krónika után jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban várom Önöket. Sok szeretettel és nótás jó szívvel. Ha tehetik, akkor hallgassanak minket a folytatásban is. 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal már Gál Zoltán jelentkezik, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és Önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Adásunk utolsó perceiben Járóka Sándor és a zenekar a muzsikál. Viszont hallásra, szép hétvégét kíván!

0: műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást.

0: Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. A környezetvédelmi hatóság eljárást indított a CATL ellen. A kínai tulajdonú akkumulátorgyár még május elején szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Bár a szennyezést időközben megszüntette, a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is bírságot szab ki, tájékoztatott a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. Felrobbant egy tengeri drón Romániában, a konstancai kikötőben. A 7-8 méter hosszú eszközt hajnalban vették észre, így a környéket még a detonáció előtt lezárták. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet az ukrajnai háborúban használt drónokhoz hasonlít. Az elmúlt egy hétben két hasonló incidens is történt, szerdán tengeri akna sodródott a román tengerpartra, múlt pénteken pedig lakóépületbe csapódott egy orosz drón Galacon. Oroszország szerint ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel a konstancai kikötőben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a történtekre reagálva azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyre közvetlenebb fenyegetést jelent a kelet-európai országokra. Családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott éjszaka az újabb orosz drón támadásokban Ukrajnában. A több mint 200 repülőszerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bejelentette, hogy ideiglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizsjai atomerőmű környékén. A fegyvernyugvás célja, hogy megjavíthassák a létesítmény sérült elektromos vezetékét. Másfél évtizeddel a fukushimai nukleáris katasztrófa után Japánban megduplázzák az atomenergia arányát az áramtermelésben. A tervek szerint a megnövekedett energiaigény, valamint az üzemanyagimport csökkentése miatt a következő években felújítanak és újra nyitnak több korábban leállított atomerőművet. Itthon elkezdődött a jubileumi 20. Magyar Nemzeti Parkok hete. Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményén mind a 10 nemzeti park igazgatóság bemutatkozik. A nyitó hétvégét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a látogatókat. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik. Éjszaka általában 10 és 17, napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban, és bízom benne, hogy együtt töltjük a délutánt ma is. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. A Fatiméket köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik június 5-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves üzeneteiket. Varga János Sárbogárdról kérte a méltán népszerű nótát, Tekeres Sándor énekel, az egri ménes, mint szürke.

Mári Zsiné Kati 44. házassági fordulójuk alkalmából kérte a dalt, és köszönti férjét szeretettel. Mi is nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket. Stefani Dujanula énekel, jó, hogy engem néz a két szemed.

Május 30-án Reggőiben voltunk egy nagyon színvonalas, vidám nótás találkozón, és egy vidám nótával szeretnénk megköszönni Szeledeli Margitnak és Lécser Jánosné Erzsikének a kitűnő szervezést, az előadóknak, a zenekarnak és mindenkinek a műsort, írta Samuné Marika. Nádasdi László énekel, kísér Balázs József zenekara, zöldre festett kapud előtt.

festett kapud előtt, hazafelé minden este megáll. Elnézem a kis kertedben, most nyílnak a legszebb színű virágok. Bazsarózsa, lilion, török szegű, mindig lakott cserélne. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz a fenétek. Bazsarózsa, lilion, török szegű, mindig lakott cserélne. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz.

ránk ragyog a holdvilág, esti szellők szerelemről beszélve. Illadozó kis virágok, köszönöm, hogy a te szíved enyém lett. Ránk ragyog a holdvilág, esti szellők szerelemről beszélve. Illadozó kis virágok,

Hajdú Kálmán feleségének születésnapja és házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván. Kállai Bori és Berkes János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Szórádi név Vilma édesapjának küldi a következő dalt Nagy Kónyiba, Koltai László énekel, Lányok, lányok, Simon Gáti lányok.

következő dalt Judit Mezőberényben szeretné meghallgatni, Tarnai Kis Lászlót Sárközi Béla zenekara kíséri. Nincsen arra bocsánat.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, Hajdú Kálmánné vagyok, Poroszlóról. Június 5-én lesz a 44. házassági évfordulónk a párommal. Legyenek szívesek nekünk lejátszani Zárai Márta és Vámosi Jánostól ketten az úton számot. Nagyon szépen köszönöm a páromnak a 44 évet. Viszont hallásra!
0: Nagy örömmel tesszük, Isten éltesse önöket. Szeretettel gondolunk a házaspárra. Zárai Márta és Vámosi János énekel.

Anyukámnak, Katalinnak Sopronba szeretném küldeni ezt a nótát, írta lánya Anett Londonból. Végibolyát Jónás Géza zenekara kíséri, Maros menti fenyves erdő aljában.

Testvérének, Béki Péternek 91. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget kíván Üllőről Magdi, sok-sok rokon, jó barát nevében is. Sánta Zsoltot Nyári László zenekara kíséri, Vörös bort ittam az este.

Gregor Viktória születésnapja alkalmából minden jót kíván szerető családja, szülei és testvérei, édesapjának, Kota Istvánnak erőben, egészségben gazdag életet, nagyon boldog születésnapot kíván lánya Judit és családja. Bagdi Bellát halljuk, Isten éltessen boldog szülinapot!

Nyékinét Erikének testvére küldi sok-sok szeretettel kedvenc nótáját. Máté Otiliát Bura Kovács Andor zenekara kíséri, Szirmot bontott már a rózsa.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 5 perc múlva 3:43. Dunakesziről Gabriella kérte a következő dalt, Karádi Katalin énekel, Álltam a hidon.

sem múlt, mióta elváltam tőled. Virágoztól illatos még a szobám. A hidon mellettem elsuhantak a párok,

és a mások boldogságát irigyeltem én. Miközben álltam a hídon, valami fellázadt bennem, és a

0: Pálóczi Tibor Bulcsúnak, aki nagyon ügyes néptáncos legény, névnapi alkalmából minden jót kíván. Az, aki mindig nagyon büszke rá, Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, szakadozott ronyvonódat mit sajnálod?
1: Szakadozott ronyvonódat mit sajnálod, húzza cigány

0: rakjon ide 10 litert a javából. Még ma este kirúgom az asztal lábát, elaltatom szívemet a borától. Templom járó, nosám voltam, ezután se kell nékem az imádság. Veszekedett teli hangos jó kedvem van, hogy a búvott állatomat levássák. Templom járó, nosám voltam, ezután se kell nékem az imádság. Veszekedett teli hangos jó kedvem lesz, hogy a búvott állatomat levássák.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Szeretnék emlékezni Abasáron férjemre, Boronkai Istvánra, házasság évfordulónk 50. évfordulóján, és azt a notát szeretném kérni, hogy egyetlen egy boldog percért miért kell annyit várni. Jákó Vera előadásába kérném, ha lehetne. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Felesége Kati voltam. Köszönöm.
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Jákó Verát Burakovács Andor zenekara kíséri.

0: Pakospusztán Évinek, Magdusnak és Juliskának küldi a dalt szeretettel Erzsébet Szabolcsból, Rigó Jancsit, Balázs Tamás és Jónás Géza zenekara kíséri. Úgy szeretem a rányimat.
1: Mert úgy szeretem,

Valósággal elröppent ez az óra, és van még kettő hátra a kívánság műsorból. A hírek után elhangzik majd az öreg fiú dala, a haragszik a Váci kapitány, és a fagyú gyertyát égetek én című népszerű nóta is. A hírekig hallgassuk Kállai Kisernőt és zenekarát.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czakó Julianna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kaposvári színészképzés, s az, hogy mennyire akadémikus az ottani oktatás, de szót ejtünk majd a Miskolci Teátrumban eltöltött 10 évről, valamint arról, hogy egy művészházas párnak ugyanolyanok-e a hétköznapjai, mint az úgynevezett civil embereknek. Vasárnap Kis Robert Richard turisztikai szakértővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyit változtak utazási szokásaink a pandémia óta, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mik az új célpontok a magyarok körében, már ami a kikapcsolódásunk desztinációit illeti. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást az eszköz felett, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A 7-8 méter hosszú eszközt hajnalban vették észre, így a környéket még a detonáció előtt lezárták. Az elmúlt egy hétben két hasonló incidens történt, szerdán tengeri aknasodródott a román tengerpartra, múlt pénteken pedig lakóépületbe csapódott egy orosz drón Galacon. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a történtekre reagálva azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyre közvetlenebb fenyegetést jelent a kelet-európai országokra. Teljes körűen átvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseit a kormány. Az ellenőrzés kiterjed egyebek mellett a közbeszerzési eljárásra és a kifizetéssel kapcsolatban.

0: kapcsolatos rendelkezésekre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy kezdeményezik a beruházás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát is. Felülvizsgálja a kormány a COVID-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket. Szandi Vanda kormányszóvívő közölte, továbbra sem ismert, miért volt szükség ilyen mennyiségű eszköz beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Közben a kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették, hogy a következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Helyette egy olyan rendszert akarnak bevezetni, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lép színpadra. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A szél mérséklődik. Éjszaka 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, vagy üzenjenek nekünk a Facebook oldalunkon, tudják, ez a bizonyos Dankó Rádió hivatalos oldala. Ott is várjuk sok szeretettel kedves kéréseiket. Kuruc Bálinné Dócs Pétertől kért egy nótát Ceglédről, kísér Lakatos Miklós zenekara, Jó a lány, szép a lány.

0: jó, a lány szép, a lány egy, de néha harapós bozorkány. Akkor aztán szítja őket rakásra, hogy a fején rajta marad a párta. Jó, a lány szép, a lány egy, de néha harapós bozorkány.
1: Monoron édesapjának, Erős Sándor Józsefnek 85. születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel lánya Ildikó és szerető felesége Csákányi László énekel, Öreg fiú dala.

Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgyis elszáll sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kergess már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú,

Keresztesné Marika Szolnokról kérte a következő nótát, Bohács Istvánt Baranyai István zenekara kíséri. Ledülött, ledülött a szénabogja teteje.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Kuszemiklósra szorát Erzsgérnek. Jó egészséget kívánt barátnője Gizi. Kérem azt a számot, harangoznak a mi kis falunkba. Maradok egy hűséges hallgatójuk. Viszlát!
2: Örömmel fogadtuk a hívását. Dömsödi Farkas Bálint énekel, kísér Sárközi Béni zenekara.

Szerencsről Bíró Sándorné kérte a következő nótát, Kalocsai Zsuzsát Németh Csicsó József zenekara kíséri, ezért a legényért nem adnék egy almát.

0: másik nem búsulok, én sokáig csukájla.
1: Porosz Sándornak Kisvárdára Ildikó küldi a következő dalt, Kovács Kati énekel, Bolond az én szívem.

Németné Piroska néninek szomszédasszonya küldi a következő nótáját. Nagyon sok szeretettel Farkas Zsoltot a száztagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri. Szőke kislány csit-csit-csit.

hamaron szüleinek, Pátkai Irénnek és Erős Sándor Józsefnek 62. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon jó egészséget, sok boldogságot, minden jót kíván szerető lányuk Ildikó. Gránát Zsuzsa és Bokor János énekel Déki Lakatos Sándor zenekara kíséretével Van egy nap az életünkben.

0: emlékszel még?
1: Van egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk. Amit minden esztendőben csöndesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor megáll az élet, és a múltból feltör egy-egy

libomáj, kacsamáj, libomáj, kacsamáj, de jó volna belőle egy darab már. Libomáj, kacsamáj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyányt a jussáért. Libomáj, kacsamáj, libomáj, kacsamáj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyajányt a jussáért. Libomáj, kacsamáj, libomáj, kacsamáj, de jó volna belőle.

0: elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya lányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már.
1: Irénke néni testvérének küldi nagyon sok szeretettel 60-ba a következő közös kedves dalukat. Csuti Csabát, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Hallod, Zsuzsika?

0: arcpárkában.
1: Hollusiné Gabi Szombathelyről kérte a következő dalt. Nádas György énekel Báder Ernő zenekara kíséretével, Őszi szél.

ősszel a napsugár idegen csókol, lehet, hogy emiatt pusongok én, vagy tán egy mindennél hűvösebb szótól.

Sebestyén Lászlóné Székesfehérvárról kérte a következő nótát. Hollai Bertalant, Boros Lajos zenekara kíséri, haragszik a Váci kapitány.

0: Következzék, Nótáskedvő volt az apám című rovatunk, amelyben mindig egy-egy ismert előadó művészt szólaltatunk meg, mint ahogyan most is.
1: Mészáros János Elek énekes vagyok. Mi családunkban is nagyon szerették a magyar nótát, szüleim, nagyszüleim is. Édesanyámnak a kedvenc nótája az ereszaradt fecskefészek.
0: Hallgassuk meg, Pataki István énekel, kísér Mészáros Tivadar zenekara.

Ózdról Kalasnyi Erzséke kérte a következő dalt párjának és magának, Bárány Pál Lászlót Burakovács Andor zenekara kíséri, Nem zörög a haraszt.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Sorsot kezdte Szabó Sándornak 81. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget kívánunk felesége és családja. És a nóta, én lassan öregszem, erre nem törekszem. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszöntjük az ünnepeltet, Agárdi Gábort, a Stúdió 11 kíséri.
3: Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Egy álom az, ami már rég volt, ez vissza többé úgysem jön. Ha néha ránk ragyog az égbolt, szemünkben miért csillog a könyv? Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár sem a régi.

0: beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár.
1: Kozáriné Aranka Kőszegről kérte a következő dalt. Nemes Ildikót Lakatos Miklós zenekara kíséri. Csajjel édes.

Ungár Hannának Abonyban születésnapja alkalmából sok boldogságot, erőt, egészséget, hosszú boldog életet kíván anyukája Dettike, apukája Zoltán, kedvese Ákos és a nagyszülők Saci mama és Laci papa. Kárpátalján Tiszabökényben Kis Magdolnának 79. születésnapja alkalmából Istentől megáldott egészségben, szeretetben gazdag hosszú életet kíván férje, fia, lánya és családjuk. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri születésnapodra.

Szív küldi szívnek szívesen, ez a Dankó Rádió kívánság műsora, 3 perccel múlt 3:44. Lövei Lászlónak felesége kérte a következő nótát, Somogyi Erikát Johann János zenekara kíséri, Fagyú gyertyát égetek én.

Balmazújvárosból Mucsányiné Marika Lente Lajostól kért nótát, Lakatos Sándor zenekara kíséri Szólj, szólj, csalogány.

0: életemnek igaz párja.
1: Hídvégi Klára Szentendrén 80. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni azt a dalt, amelyhez fiatalkora sok szép emléke fűződik. Szeretettel köszöntjük ifjabb Domaidi Lászlót, Tarnai Kis László kíséri, a Vén Budai Hársfák.

érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez ér. Oly jól esik a lé.

ez persze csak jó tanács. Lehet, hogy máshol meg nem így szokás. Ám, hogyha Budára jársz, szíveddel hallgass,

0: kis kéz kezedhez ér.
1: Oly jól esik a légy ott este a ruszfurnál, mint a mese hallat muzsik a szál. Felrögle sóhaj, csófogad a csófogad.

Érdemesen velünk tölteni a következő órát is. Elhangzik majd többek között a Donátúton, a Déli Bábos Hortobágyon, és az iskolatáska is a Bergendi Együttestől. A hírekig ezt a szép dallamot Déki Lakatos Sándor zenekara játsza.

0: Műsorajánló.
1: Modernkori rabszolgaság.
2: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
1: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
3: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
1: Ami visszaterel az életbe.
4: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
1: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást az eszköz felett, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. Az elmúlt egy hétben két hasonló incidens történt. Szerdán tengeri akna sodródott a román tengerpartra, múlt pénteken pedig lakóépületbe csapódott egy orosz drón Galacon. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány orosz foglyot engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelemnapi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Itthon átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a

0: KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló Tiszás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok száz milliárd forintot költött a mások megalázására irányuló kampányokra, a mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A Környezetvédelmi Hatóság eljárást indított a CETL ellen. A kínai tulajdonú akkumulátorgyár még május elején szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Bár a szennyezést időközben megszüntette, a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is bírságot szab ki, tájékoztatott a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. Megkezdődött a balatoni kombkikötők felújítása, a közlekedés a Szántódi és a Tihany révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékkel. 16 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánságműsorban. Remek dallal indítjuk ezt az órát is. Bolyáki Tiborné kérte Mezőkövesdről. Kalinánikőt Johann János zenekara kíséri. Nem azért, csak azért.

0: magáért. Isten tudja, hogy miért. Majd meghalok magáért.
1: Viola Lajosné Etanénit Bicskén a Bartók Béla utcában köszönti 94. születésnapja alkalmából négy unokája, három dédunokája, három ükunokája és számos ismerőse. Mozsár Imrét Járóka Sándor zenekara kíséri. Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Balmazújvárosra szeretném Orosz Jánost 81. születésnapi alkalmából köszönteni. Gyermekei, unokái és a felesége Zsuzsa. Szigeti Percsitől kérnék egy számot.
2: Isten éltesse az ünnepeltet, Szigeti Fercsét Báder Ernő zenekara kíséri. Gyere, gyere, ülj az ölembe!

Krausz Béláné, Pirés Csabán 63. házassági fordulójuk alkalmából szeretné hallani a dalt. Kovács Erzsé énekel, Adonát úton.

Kedves szomszédjának, Kota Istvánnak 91. születésnapja alkalmából erőt, jó egészséget, boldogságot kíván Vályi Zsolt Máiból, Kapi Gábort Nyári László zenekara kíséri, ha kimegyek a doberdói harctérre.

Kaposiné Marika édesapjának küldi legkedvesebb nótáját Sűsápra. Karcagi Nagy Zoltánt Hankó József zenekara kíséri. Ez a vonat most van indulóban.

0: jöjjék.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Katona Sándorné Berettyóifaluból kérte a következő dalt. Szendi Szilvit és Laki Pétert halljuk, Déli Bábos Hortobágyon.
2: Szüret előtt már nincs elég időnk, hát szüret után lesz az esküvőnk.
3: És azután majd Nászútra megyünk, és hegyen-völgyön boldogok leszünk.
2: Majd oda vissza

Szatmári Gergelynének Nádudvaron születésnapja és névnapja alkalmából minden jót kíván párja Lajos és családja. Kis Károlyt Vöröskálmán zenekara kíséri, te vagy nékem az az asszony.

Köllő Istvánnak lánya kérte a következő dalt Nyírábrányból, Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, messze van a nyíregyházi kaszárnya.

Budapesten nagyfiára, Robira halálának első évfordulója és névnapja alkalmából örök szeretettel, fájdalommal emlékezik Mária. Mátra Mindszenten Kovács Istvánnak minden jót kíván és emlékezik szeretettel feleségére, születésnapja alkalmából Fekete Erzsébet. Tolnai Klári énekel, búcsúzás.

amikor véget ér egy álom. Szomorúbb ennél nincs talán, hiszen egy láthatatlan függöny lemegy az élet színpadán. A búcsúzás egy kétszemélyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed,

búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek

0: felkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.
1: Kedves hallgatóink, a hétvégén Halmos Bélára, népzenekutatóra emlékezünk, 80 évvel ezelőtt született. Most egy interjúból idézünk, Sebestyén Márta beszél róla.
2: Halmos Béla nagy büszkeségemre a mi házunkban ősült, és az az ember, akit láttunk a tévében a repülőpáván, egyszer csak belépett a mi kapunkon a Királyi Pál utca 9-ben, és hát én úgy néztem rá, mint a mai gyerekek az ilyen megasztárokra, és akkor még nem tudtam, hogy ez a bajuszos bácsi pár év múlva az én kollégám is lesz, és szeretett pótapám, és sok minden. Halmos Béla ugye Sebő Ferenccel muzsikált a zuglói kassáklubban, ami egy emblematikus helye, és egyik első ilyen táncháza volt a fővárosnak. Szólt neki egy népművelő hölgy, Héra Éva, hogy ő ismer itt egy kislányt, hogy szerinte meg kéne, hogy hallgasson engem a Feri. És akkor Sebő Ferenc elém állt, és azt mondta, hogy szerbusz, hallottam, hogy szépen tudsz énekelni, énekelnél nekem valamit? És végig énekeltem neki egy olyan népzenei lemezt, amelyet egyébként pár évvel korábban, mint népdalverseny győztes, Vikár Lászlótól vehettem át, aki a zsűri elnöke volt. Na hát ezt a lemezt, ezt tényleg szó szerint éjjel-nappal hallgattam, különösen az egyik számot, amin egy számomra valami földön túl ilyen szép, csipkefinom hangon éneklő asszonyt hallottam, ez volt Jánó Anna Moldvai Csángó asszony, akihez csak 27 évvel később jutottam el. Az az impulzus, az az élmény, amit általa kaptam, szerintem azt terelt engem már visszavonhatatlanul erre az útra.
1: További sok-sok érdekesség, kedves történet Halmos Béláról hétvégi műsorainkban. Most hallgassunk meg egy szerzeményt az előadók Sebő Ferenc és Halmos Béla. Meg kell a búzának érni.

Így szól a következő üzenet. 6. hó 6. napján ünnepli 6. életévét Kolonyban dédunokánk Sumi Kraszt René. Ez alkalomból kívánunk sok erőt, egészséget, az iskolai évekhez jó tanulást, kitartást, kívánják Nagy Cétényből nagyapja René és dédmama családjával együtt. A Bergendi együttest halljuk, iskolatáska.

Morvainé és Árika kérte kis új szállásról a következő nótát. Bojtar Imrét Boros Lajos zenekara kíséri. Gólya, gólya, hosszú lábú gólya.

kutyát keres magának ebédre. Lelehajol a víz fenekére, békát keres magának ebédre. Kólya, kólya, hosszú lábú kólya, szépen kérlek, ne menj le a tóra. Oda járnak

királyok. Oda jár a hosszú lábú gép is, oda járok a babámmal én is. Addig-addig gürögtünk a tóba, míg házunkra is rászállott a gólya. Addig-addig gürögtünk a tóba, míg házunkra is rászállott a gólya.

0: házunkra is rászállott a tóra. De addig-addig hürettünk a tóba, mi házunkra is rászállott a tóra.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, tisztelt Dankó Rádió. Laci papa vagyok, Cegvédől. Azt a nótát szeretném hallani, amit már nagyon régen hallottam. Kidőlt keresztfának, nem köszönnek vissza. Nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.
3: Szeretettel játsszuk önnek. Urbán Katalin énekel, kísér Boros Lajos zenekara.

Hajdúné Erika és férje mindig szívesen hallgatja Rigó Mónika felvételeit, sokan vagyunk így ezzel, Hankó József zenekara kíséri, mikor Pestre elindultam.

Sipos Viktória Győrből kérte a következő dalt, és Moson Magyaróvárra küldi valakinek, akit nagyon szeret, Máté Péter énekel, a nagypapám egy nagy vagány.

hitelen lesz és megtal. Megyek a másikhoz, de majd az megvigasztam. Ha az egyik hitelen lesz és megtal, megyek a másikhoz, de majd az megvigasztam.

0: ne jár jól utána. Azt mondta kedves édesanyja, hogy nem várhatod rája. A tínek nem tetszik a lánya, ne jár jól utána.
1: Kedves hallgatóink, már a véget ért a kívánságműsor, holnap folytatjuk majd 2-kor. A hírek után tartsanak Popovics Lászlóval, ma is bemutatja új rovatát, egy nóta, három élet címmel, igazán érdekes. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Szép hétvégét kívánok önöknek a Monti Csárdás dallamaival, Lakatos István zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czakó Julianna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kaposvári színészképzés, s az, hogy mennyire akadémikus az ottani oktatás, de szót ejtünk majd a Miskolci Teátrumban eltöltött 10 évről, valamint arról, hogy egy művészházaspárnak ugyanolyanok-e a hétköznapjai, mint az úgynevezett civil embereknek. Vasárnap Kis Robert Richard turisztikai szakértővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyit változtak utazási szokásaink a pandémia óta, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mik az új célpontok a magyarok körében, már ami a kikapcsolódásunk desztinációit illeti. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkaviszony megszüntetéséről a munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Papp Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Befejezték a nyomozást az újdörögdi kézigránát baleset ügyében. Az ügyészség közölte, hogy a feltárt szabálytalanságok nem voltak elegendőek a büntető jogi felelősség megállapításához. Tavaly márciusban kormánytisztviselők számára meghirdetett önkéntes katonai felkészítésen egy nő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután felrobbant a kezében egy éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett fegyverkezelési hibájából történt, a lőgyakorlat vezető pedig a rendelkezésre álló néhány másodperc

0: perc alatt nem tudta megakadályozni a robbanást. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek holnap kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján, a Rád György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az EOZIN, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotóműhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúlon elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A szél mérséklődik. Éjszaka 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. A pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsorszól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
1: Amikor szoktunk menni aludni, akkor általában szokott lenni az asztali muzsika, és ő is nagyon szereti a Dankó Rádiót. És azt mondja az anyjának, hogy ő azért szeret 60-ba jönni, mert itt mindig szól a Dankó Rádió.
0: Miklós osztja meg majd emlékeit, de vendégül látjuk Marikát is.
2: Mert ugyanis az élet megy tovább. Nem tudunk mit csinálni. Egyszerűen nem tudunk mit csinálni, és magunk, akik megyünk tovább, mert élni kell, ugye még vagyunk a Földön, és élni kell, és van a Földön még tennivalónk.
0: László is beszél majd életének fontosabb pillanatairól.
3: Állami gondozatként nőttem fel, hogy ez nekem se testvérem, se semmi, nem tudok róla, lehet, hogy van valahon, de nem tudok róla.
0: De vajon melyik dal kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dal, amely felidézi az emlékeket, Szeressük egymást, gyerekek! Miklós, Marika és László beszél erről a gyönyörű felvételről itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Klasszikó Rádió. Tiszafüreden FM 105,2. A magyar zene rádiója.
1: Halkan pengesd ezt!

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Szeressük egymást, gyerekek. Ez a következő felvétel. Miért került a műsorba? Mire emlékezteti?
1: Hát szeretnék kívánni a Dankó Rádió összes munkatársának jó egészséget, és nagyon köszönjük a műsorukat, hogy szinte 24 órán keresztül minket szórakoztatnak, és nem csak a rádió munkatársainak, hanem a volt kollégáimnak is, barátaimnak is, meg a családnak. Egyébként két lányunk van, és 8 unokánk.
0: Azt a mindenit.
1: Abból már 3 dolgozik, a legkisebb most ment első osztályba, és még azt el akarom mondani, hogy amikor a nyáron, amikor még óvodás volt, ebéd után szoktunk aludni.
0: Igen.
1: És a hálószobában ott van a fejemnél a kapcsoló, és akkor ő szokta bekapcsolni mindig az asztali muzsikát. Mert ugye van a jó ebédhez szól a nóta, és van közte egy rész, hogy asztali muzsika, ahol csak a zenekar játszik.
0: Értem.
1: És akkor ő szokta bekapcsolni
0: a... És ez kimondottan ő ezt a részét akarja bekapcsolni a műsornak, az asztali muzsikát?
1: Amikor szoktunk menni aludni, akkor általában az szokott lenni az asztali muzsika, és ő is nagyon szereti a Dankó Rádiót. És azt mondja az anyjának, hogy ő azért szeret 60-ba jönni, mert itt mindig szól a Dankó Rádió.
0: Értem. És mennyi idős volt egyébként ekkor az unokája? 3?
1: 6 éves volt.
0: 6 esztendős. És már...
1: És mint én, úgyhogy 7 éves korában ment iskola, most kezdte az első osztályt.
0: Na, hát gratulálunk neki, meg ahhoz is, hogy már ilyen fiatalon kedveli a magyar nótákat. Hallgassuk meg a dalt most, itt a Dankó Rádióban. Szeressük egymást, gyerekek!

egy nóta, három élet. Szeressük egymást, gyerekek! Megígérem, hogy a műsor vége felé teljes egészében le fogjuk játszani majd ezt a felvételt, de addig hallgatjuk még Marika és László történetét a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Szeressük egymás, gyerekek. No, Marika, ezzel a dallal milyen történetet szeretne elmesélni, vagy kikhez kapcsolódik, hogyha ez jobb kérdés?
1: Hát ugye az élet megy tovább, és ugye csak emlékezni tudunk már a halottainkra, a szeretteinkre, és én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szép dal, amire tényleg csak a jók mennek el, és az igaz. Ez az igazság, mert ugyanis nem akarok rosszat mondani, de valóban olyan emberek mennek el sajnos a kedveseink közül a családból, hogy ez feldolgozhatatlan. És amíg élünk, tényleg itt a szívünkben van, emlékezünk rájuk, gyertyát gyújtunk, kimegyünk a temetőbe, és stb. Úgyhogy a szomorú dolog, ez szomorú, és ez nagyon nehéz ezt egy embernek megélni, átélni, aki már ugye benne volt többször.
0: Igen. Igen. De olyan érdekes, hogy milyen kettősség van önben, mondta, hogy mindig vidám.
1: Igen, általában ilyen vagyok. Igen, általában ilyen vagyok. Mert ugyanis az élet megy tovább. Nem tudunk mit csinálni. Egyszerűen nem tudunk mit csinálni, és magunk, akik megyünk tovább, mert élni kell, ugye még vagyunk a Földön, és élni kell, és van a Földön még tennivalónk. Unokát
0: persze,
1: látok.
0: Abszolút, csak közben ugye gyakorlatilag az egész műsort annak szenteltük, hogy megemlékezzünk azokról, akik már nem lehetnek önnel, de nincs ez a probléma, igen. Csak ez a kettőség jelentkezett.
1: Igen, mert ugye amit érzünk, fájdalmat, az a szívünkben van, de ugye aznak ellenére, hogy az élet megy tovább, és nem kell mindig búslakodni, holott belül fájnak az elveszett hozzátartozóink, az emléke, ugye bennünk van, de nem szabad megállni az életnek, mert az élet megy tovább.
0: Akkor és lehet, hogy kell, valami olyasmit szeretne ezzel a dallal üzenni, hogy amíg itt vannak köztünk azok, akiket szeretünk, akkor ezt becsüljük meg, és tényleg ennek pontosan. A dalnak a kapcsán fogadjuk meg ezt a jó tanácsot, hogy szeressük egymást.
1: Így van, mert az élet olyan rövid. Ki tudja, vagyunk holnap vagy holnap után, nincs megszámlálva az embernek napjai. Igen. És tényleg szeressük egymást, gyerekek.
0: Igen. Egyet tudok érteni a dologgal, ez egy nagyon szép idea, és szerintem törekedni kell rá, be kell rakni a fókuszba, hogy nagyon fontos. Hogy igen, tényleg megbecsüljük azokat, akik körülöttünk vannak, és hogy szeressük őket. De ettől függetlenül azt is meg kell, hogy bocsássa magának mindenki, hogy ez nem mindig megy.
1: Igen.
0: Ugye, vannak olyan helyzetek, amire az ember azt mondja, hát nem arra, hogy ez nem fog
1: igen,
0: menni.
1: Igen, hát ez emberektől függ, ugye? Kinek igen, milyen
0: maradjunk a realitások talaján is, de igen. Nagyon fontos üzenet, azt gondolom. Szeressük egymást, gyerekek, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám? Című műsorban.
2: Szeress

a három élet. Szeressük egymást, gyerekek! Hamarosan lejátsszuk majd teljes egészében ezt a felvételt, de addig még meghallgatjuk László történetét is. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

A szemed, mint az ég, piros ajkad, csuda szép galambom. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is, enyém.

ég, ilyen lesz majd mind a héjobbalom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ring a bölcső sír a gyerek mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a héjobbalom.

0: Görcsön sír a gyerek, mi nálunk. Ég a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk. Ring a görcsön sír a gyerek, mi nálunk. Ég a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandom.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. Szeressük egymást, gyerekek, ez a következő dal, amelyet meghallgatunk. László, miért kérte ezt a felvételt? Miért szeretné meghallgatni?
1: Hát az a nagy helyzet, ugye, hogy mondjam azt, hogy én ugye állami gondozatként nőttem fel, hogy ez nekem se testvérem, se semmi, nem tudok róla, lehet, hogy van valahon, de nem tudok róla.
0: László egyébként csecsemőkora óta már állami gondozásban volt, vagy később került?
1: Igen.
0: Uh-huh.
1: Igen.
0: Akkor nem ismerte egyáltalán a szüleit?
1: Nem is kerestem, én se, ők se kerestek engemet. Én úgy voltam, hogy volt nekem egy becsületes nevelőszüleik, akik felneveltek, és úgy nem is volt gondolataimban, hogy hát
0: igen.
1: Még keresek is. Úgy voltam vele, hogy ha ők engem nem kerestek, meg nem kérdeltek, igaz, hogy akkor még nem volt internet, meg ez, meg az,
0: igen.
1: De nem is értek el.
0: És akkor a szeressük egymást, gyerekek, hogy kapcsolódik ehhez?
1: Hát úgy kezdődik, hogy a feleségem még hatan voltak testvérek. És én azokat felfogadtam magamnak, úgy, mintha az én testvéreim is lennének.
0: Értem, tehát testvérként
1: és akkor
0: szerette
1: így
0: őket.
1: Volt, így keletkezett ez, hogy szeressük egymást, gyerekek. Ma összejöttünk egy névnap, vagy akármi, akkor mindig énekeltük itt közösen.
0: Értem. Akkor idézzük meg ezeket az időket, amikor volt 6 testvére, ugye?
1: Igen.
0: Ezek szerint. Szeressük egymást, gyerekek, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az én nótám című műsorban?

Megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Ma Miklós, Marika és László emlékeit hallgattuk meg. Holnap is lesz Egy Nóta, Három Élet. Mária, Etelka és János lesznek majd a vendégeink. És hogy melyik magyar nótáról fogunk beszélni, az majd holnap 5 órakor kiderül. Juhász Katalin jön mindjárt, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozzunk tehát holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Kedves hallgatóink! Ma a Budapesttel szomszédos Csömör szlovák népdalaiból szeretnék önöknek néhányat bemutatni, annak apropóján, hogy a Csömöri Szlovákok Furmicska Néptánc Egyesülete nemrég ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A 2006-ban alakult egyesület nevét a helyi népviseletben megtalálható Margit szalagról, szlovák nevén a Furmicskáról kapta. Az alapítók azok a felnőtt táncosok voltak, akik gyermekkorukban még kizárólag csömöri tót népviseletben léptek fel. Akkoriban az idősebbek, különösen az asszonyok még egyébként is népviseletben jártak, nem is volt másféle öltözetük. A színpompás csömöri tót viseletet számos néprajzos és fotográfus megörökítette a 20. század elején. Amikor megépült a hév, a pesti kirándulók egyik kedvelt célpontjává lett a falu, különösen egyházi ünnepek idején, amikor megcsodálhatták az ünnepi öltözeteket is. A Furmicska Egyesület a helyi hagyományok ápolása mellett kiemelt feladatként kezelte a népviselet még meglévő darabjainak összegyűjtését és dokumentálását. Ez Szabó Erzsébet elnök vezetésével olyan kiválóan sikerült, hogy jelenleg minden rendezvényükön a legkisebb gyermektől a legidősebbekig több százan is fel tudnak öltözni az alkalomhoz illő viseletbe. A gazdasági, befőzési munkák a hagyományos disznóvágás során, vagy az Arató Fesztiválon például munkaruhában dolgoznak, a halottak napján gyászviseletbe, húsvétkor, úrnapján valamennyien ünnepi viseletbe öltöznek. Számon tartják történelmüket, megemlékeznek nagyszüleik, szüleik sorsáról. A jubileumi műsorban ennek megrendítő példáját láthattuk a Csömörön élni jó című Szabó Erzsébet koreográfiában, amelyben a kitelepítés emlékezetét idézték fel. Ugyancsak itt láthattuk a Keresztelő című műsorszámot, amelyben egy gyönyörű altatódal is elhangzott a 13 éves Ratatics Szonya előadásában.

A csömöri szlovák családból származó Katona József egy másik koreográfiában a nagyapa szerepét játszotta, melyben elmeséli az életét az unokájának, a főbb állomások, életfordulók pedig táncosok révén elevenednek meg a színpadon. A kezdő jelenetben József ezt a dalt énekelte. Blah!

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló 2 ország között. A győzelemnapi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Itthon teljes körűen átvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseit a kormány. Az ellenőrzés kiterjed egyebek mellett a közbeszerzési eljárásra és a kifizetéssel kapcsolatos rendelkezésekre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy kezdeményezik a beruházás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát is. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló TISZÁS törvényjavaslatot, közölte szintén a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott: az előző kabinet sok 100 milliárd forintot költött a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkaviszony megszüntetéséről a munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Elkezdődött a jubileumi 20. Magyar Nemzeti Parkok hete. Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményén mind a 10 nemzeti park igazgatóság bemutatkozik. A nyitó hétvégét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a látogatókat. Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a

0: környezet. Épülnek új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balotani Hajózási ZRT. Több mint 15 fokos hőmérséklet különbséget mértek délután az országban, közölte a Hungaromet. A lehűlést hozó front a Dunántúl nagy részét elérte, többnyire 15 és 20 fok között alakult a hőmérséklet, miközben a Dunától keletre volt, ahol 28 fokot mértek. Éjszaka délen délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik. Hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. A napos koranyári idő keddig kitart, többfelé 30 fok feletti csúcshőmérsékletekkel.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.
2: Ez az íz.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként, ifjabb Johann Strauss a Denevér című operettjéből, Lukács Anita és Vadán Zsolt énekelte az Óra kettőst. Tartsanak velünk ma is! Műsorunk főszereplője Oswald Gyula, opera és operett énekes, tenorista, színész, a Fővárosi Operett Színház legendás bonvivánja, a Kossuth és Jászhai Mari díjas Oswald Marika édesapja. Ám mielőtt mesélnénk róla, szeretettel köszöntjük születésnapi alkalmából a Nemzet Színészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászhai Mari díjas színésznőt, érdemes és kiváló művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, Hajdúböszörményváros díszpolgárát, Almási Évát. Diplomájának megszerzését követően a József Attila Színházhoz szerződött, majd a Madách Színház ünnepelt művészeként folytatta pályáját. Később a Víg Színház és a Szolnoki Szigligeti Színház társulatának is tagja lett. 1996-tól szabadúszó művész. 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2016. március 16-án választották a Nemzet Színészévé, Psota Irén helyére, akinek az emlékére megalapította a Psota Irén díjat. Almási Éva sokoldalú, magasfokú muzikalitással és mozgáskultúrával rendelkező művész. Klasszikus és kortárs darabokban, tragikus és könnyedebb hangvételű művekben egyaránt játszott, és énekes szerepekben is nagy sikert aratott. Mint például a legendás képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, és a Macskák című musicalben, illetve a Charlie Nénye című zenés vígjátékban is. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! És most következzen Andrew Lloyd Webber Macskák című musicaljéből az Éjfél című dal. Az előadó a születésnapos Almási Éva. Dankó Rádió.

Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Oswald Gyula opera és operett énekes tenorista, színész, a Fővárosi Operettszínház legendás bonvivánja 1923. október 25-én született Újpesten. Lánya a csodálatos Oswald Marika, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színésznő, operett énekes. Eredetileg nem művészi pályára készült. Fiatal korában ugyanis asztalosnak tanult, ám kivételes zenei tehetsége hamar felszínre tört. A Zeneakadémia elvégzése után 1948-ban megkapta első színházi szerződését, amikor a Magyar Színház Társulatához csatlakozott. Innen indult hosszú és gazdag pályája, amely során több jelentős vidéki és fővárosi színházban aratott kiemelkedő sikereket. És most következzen Jacques Offenbach Banditák című operettjéből Fragoletto belépője. Énekel Oswald Gyula. Túl az Óperencián.

vagyok, kérem, Tagoletto, vitéz legény, lala, lala, lala, lala, ki semmit se kér, ki soha se fél, mert van benne vér. Ez vagyok én, de nem csoda lény, sikám, a nap, lala, lala, lala, lala, a szívem is tág, de karom az vág, ha

mire messze száll, szeretnek ám az ilyen férfi népre, máshogy kacsintolál, a csókot át, úgy igazát, mint tárgyalál, így leszek a mint a képet át. Ilyen vagyok én, de nem csoda, nincs itt rám a nap, lala, lala, lala, lala, a szívem is tág, de karom az fák, ha

a csinkalány, a csókot át, úgy ég a szár, mint fátyalány, leszek a mint a gépet át. Ilyen vagyok én, de nem csoda, nincs itt rám, a nap, a la, a la, a la, a la, a szívem is rág, de karom az vág, ha valaki vár, az a

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Oswald Gyula 1953-ban újabb fontos állomáshoz érkezett pályáján, hiszen a debreceni Csokonai Színház operatársulatának művésze lett, ahol egészen 1960-ig volt a társulat tagja. 1960 és 1984 között a Fővárosi Operettszínház színpadán játszott, miközben vendégművészként a Magyar Állami Operaház közönsége előtt is fellépett. Operák és operettek tenor szerepeiben aratott nagy sikereket, melyekben hangjának szépsége és színpadi jelenléte egyaránt érvényesült. Kiemelkedő operai szerepei közé tartozott többek között az Állarcos bár Riccardója, a Pillangó kisasszony Pinkertonja, valamint a Carmen Don Joséja is. Oswald Gyula a Fővárosi Operettszínház legendás bonviványa lett. Számos emlékezetes szerepben aratott sikert. Többek között az Egy éjvelencében Karamellójaként, a Gülbabában, mint Gábor diák, a Mosolyországában Szucsonk herceg szerepében, valamint a János vitézben, Kukorica Jancsiként is kiemelkedő sikereket ért el. És most következzen Oswald Marika előadásában Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből a Grizett dal. Dankó Rádió.

ígér, hogy lelkesedtek. Lolododom, zsuzsú, lotló, frufru, márgok, emoá. Este odakint az utcán trallali és trallala, szép gyüzettek, csávos lusta járnak, elnek fels alá, trallala.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Heves megyei hírlap 1958. december 3-ai számában Carmen Egerben címmel jelent meg Buzás Endre írása, amelyből most egy rövid részletet idézek. Oswald Gyula Don Joséja méltó társa Varga Magda alakításának. Ismétlem, nem akartam kritikát írni, csak spontán jegyzetet. Így hát a könnyen nagyképűvé válható bírálat helyett inkább elmondom, hogyan hatolt Oswald Gyula hangján Bizé a közönség szívébe. A páholyban két tanárnő ült előttem és egy jegyes pár. A virágária zengett, zokogott a színpadon. A szőke fiú egyszerre átfogta a leány vállát, a kislány odahajtotta a fejét a fiú vállára, s így hallgatták önkéntelenül is összeülelkezve a vágyódó szerelem egyik legszebb áriáját, amelyet Oswald Gyula lágy bársonyos tenorja és mély átélése fűtött úgy, hogy a nézőtéren is forró lett tőle a levegő. Az előttem ülő tanárnő szeme nedves lett, és ez nem csak Bizé érdeme. Eddig tartott az idézet. Oswald Gyula 2005. április 11-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most jöjjön újra egy dal Oswald Marika előadásában. Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából csendüljön fel Iluska dala. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Claude Michel Schönberg a Nyomorultak című musicaljéből az Üres szék, üres asztal című dalt Szent Mártoni Norman énekelte. Ezzel a dallal köszöntjük születésnapján Szent Mártoni Normant, aki 2006-ban felvételt nyert a Pesti Broadway stúdióba, aminek elvégzése után 2009-ben megkapta a színházi és filmszínész minősítést. 2022-ben pedig a sport iránti szenvedélyétől vezérelve diplomázott Győrben sport és rekreáció szervezés szakon. 2011-ben bekerült a színház német nyelvű, a Szépség és a Szörnyetek turnéjába, ahol több mint 850 előadást játszott végig, ebből több százszor a Szörnyetek vagy Gaston szerepét alakította. Eljutott Amerikába, ahol a Dzsungel könyve című előadásban Mauglit játszhatta el. Magyarországon több város színházában is megfordult. 2011-től a Budapesti Operettszínház több előadásában is rendszeresen szerepel. Boldog születésnapot kívánunk! És most Miklós Tibor, Emerton díjas és Huszka Jenő díjas íróra, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Nádasdy Kálmán díjjal kitüntetett műfordítóra, dalszövegíróra, rendezőre, színházvezetőre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1947. június 5-én született Budapesten. Jogi karon és esztétika filozófia szakon szerzett diplomát, majd dramaturgiát és rendezést tanult Varsóban. 1972-ben saját fordításában és rendezésében az általa szervezett társulattal oratórikus előadásban vitte színre a Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperát, amivel megalapozta a műfaj hazai létezését. 1980 és 1996 között a Rock Színház alapító művészeti vezetője volt. 1996-tól a Budapesti Operettszínházban a musicalek és rockoperák irodalmi vezetője volt. Számos hazai énekes és együttes lemezének, összesen 75 albumnak a szövegírója. Több Broadway és Western musical, rockopera magyar szövegeinek írója, köztük a Jézus Krisztus Szupersztár, Evita, West Side Story, a Nyomorultak és a Miss Saigon is. Musical adaptációi az Ellopott futár, a Krónikás, Robin Hood, Légy jó, mint halálig, Anna Karenina, a Vörös Malom és a Nana. A magyar zenés művek egyik kiemelkedő szerzője, a Piccolo Színház alapítója. Miklós Tibor 2013. szeptember 7-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Kocsák Tibor és Miklós Tibor, Anna Karenina című musicaljéből, a Kívület senkim nincs ezután című dal. Énekel Mahó Andrea. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Magócs Ottó, színész, operett énekes, a Budapesti Operett Színház tagja. Érettségi után a Szolnoki Szigligeti Színház tagja lett, innen szerződött a Budapesti Operett Színházhoz. Tanulmányait a Budapesti Operett Színház stúdiójában, a Gornagy Mária Színi Tanodában és a Bartók Béla Konzervatóriumban végezte. Játszott számos musical és operett szerepet magyar és külföldi színházakban egyaránt, mint például Freddit a My Fair Lady-ben, Bonit a Csárdás királynőben, König tanárú szerepét az Abigailben, Mr. Ketyegit a Szépség és a Szörnyetek című musicalben. Külföldi musical gálák állandó meghívott vendége. Boldog születésnapot kívánunk! És most fogadják szeretettel Jerry Bock, Hegedűs a háztetőn című musicaljéből a Bordalt. Az előadók Erdős Attila, Homonnai Zsolt és a születésnapos Magócs Ottó. Jó szórakozást kívánunk!
1: Hát ez csodálatos! Akkor ígyunk rá!
2: Miért ne? Egészségedre!
1: Nem, barátom, a te egészségedre!
2: A jólétünkre! Az életre! Lehajj!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Hector Berlioz muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Ilos Halvi Róbert, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes tenorista, érdemes művész, az Operaház örökös tagja, mesterművésze és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép hétvégét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czakó Julianna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kaposvári színészképzés, s az, hogy mennyire akadémikus az ottani oktatás, de szót ejtünk majd a Miskolci Teátrumban eltöltött 10 évről, valamint arról, hogy egy művészházaspárnak ugyanolyanok-e a hétköznapjai, mint az úgynevezett civil embereknek. Vasárnap Kis Robert Richard turisztikai szakértővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyit változtak utazási szokásaink a pandémia óta, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mik az új célpontok a magyarok körében, már ami a kikapcsolódásunk desztinációit illeti. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkaviszony megszüntetéséről a munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Papp Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna média szolgáltató vezetőjétől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. A korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Befejezték a nyomozást az új dörögdi kézigránát baleset ügyében. Az ügyészség közölte, hogy a feltárt szabálytalanságok nem voltak elegendőek a büntetőjogi felelősség megállapításához. Tavaly márciusban kormánytisztviselők számára meghirdetett önkéntes katonai felkészítésen egy nő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután felrobbant a kezében egy éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett fegyverkezelési hibájából történt, a lőgyakorlatvezető pedig a rendelkezésre álló néhány másodperc alatt nem tudta megakadályozni a robbanást. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, és az új információk már elérhetők az agromet.hu oldalon. Több mint 15 fokos hőmérséklet különbség alakult ki délután az országban, közölte a Hungaromet. A lehűlést hozó front a Dunántúl nagy részét elérte, így Szentgotthárdon mindössze 14 fokot mértek. Közben Baján 29 fokot mutatott a hőmérő. Éjszaka, délen, délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik. Hajnalban 10

0: 17, napközben 23-28 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, a pontos idő 19 óra 4 perc.
1: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik, ez a Dankó rádió, s benne most kezdődik 20 csak prímás című zenei összeállításunk. Méghozzá 60 Kis Gyöngyi és Tordai Zoltán zenekarának közös felvételével, mely Sejmesi Sejderezső és Mihály László hallgatójából készült. Fehérhajú megtört asszony. Utána archív felvételről Dóci József dala hangzik el, 100 forintos bankó a zsebembe. Pallu Imrének majd a Magyar Rádió népi zenekara muzsikál. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: hitam anna ingem, úgysem muzsikálhat.
1: Szerettem már épp eleget. Hamarosan Matusik Sándor frissét hallgathatjuk, ezúttal a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix-tól, akinek Lakatos Miklós zenekara muzsikál 2016-os felvételünkön. Előtte pedig Berényi Lajos csáldását Bányai Márton énekli, áll a malom, áll a vitorlája. Ez a felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, ifja Berki Béla és zenekara közreműködésével.

Megbotlott a kis pejlovam. Csendesen csak csendesen megáradt a patak. Ezek a felvételek következnek, s a közös bennük, hogy mindegyik egy-egy dankóklub alkalmával készült. Bokor János, aki 2023-ban életműdíjas lett, Szalai Antal zenekarával hallható, a Prímás is átvehetett 2025-ben egy Dankó rádiós elismerést, méghozzá a cigányzenei díjat. Nos, a művészektől Dóci József csádása szól hamarosan. A Megáradt a patak című dal előtt csendesen csak csendesen Szilágyi Sándor dalol nekünk. Huber Gyula és Maros Halmi Gyula dalát Hankó József együttese játsza el. Most azonban Szalai Antalt hallgatjuk együttesével, valamint Farkas Rozikát. A hallgató címe tehát Megbotlott a kis pejlovam lába. Ez a felvétel a Thália Színházból való.

az iménti percekben Szabadi Frank Ignác dallamaival hallhattuk Petőfi Sándor költeményét. Befordultam a konyhára. Az előadó Pataki István volt. Előtte Dóka Zsuzsát, Bősi Szabó Lászlót, valamint Bangó János zenekarát hallhattuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Huscsak primásunkban a folytatásban Smidélius Évát halljuk, aki Vas Gábor dallamaival egy Petőfi Sándor verset ad elő nekünk. Nem nézek én, minek néznék az égre. A 2022-es felvételen Toki Balog Ernő zenekara muzsikál. Aztán Cserkuti Sándor Kukorica Tök című andalgóját Puskás Sándor előadásában élvezhetjük, majd Miklós Szilvia elénekli a Gyertek ide Budapesti cigányok című csárdást. A kíséretet ifjabb Sárközi Lajos 2023-as cigányzenei díjas prímás, valamint együttese adja majd.

Szerettem egyet. Lente Lajos előadásában nem sokára meghallgathatjuk itt a Hús csak prímásban Leszler József és Segesdi László frissét. Előtte pedig Rácz Ödön és Költő Kis József nótáját, a Lenn a déli bábos Hortobágyon címűt. 1968-ban készült a hamarosan hallható felvétel Marcis Demeterrel és Boros Lajos zenekarával. 2023-ban készült ifjabb Jónás Géza szerzeményéből Zsuzsa Mihállyal és Jónás Géza együttesével egy felvétel a Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorában. Volt nekem egy déd nagyapám. A prímás az együttes élén Varga Jenő lesz. Ezt megelőzően pedig Szóka Júlia énekel, már is kezdődik idősebb Rácz Pali és Lukácsi Sándor hallgatója. Lehullott a rezgő nyárfa, ezüst színű levele.

0: csak színhely, azt a kis kési.
1: Minden ember, aki csak él. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága. Lőre, lőre, cudar lőre. Szerettem egyet, szerettem kettőt. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. Ez utóbbi egy csárdás lesz. Leszler József és Segesdi László dala. Besenyei Ferenccel készült a felvétel, valamint Ifjabb Sánta Ferenc együttesével 1990-ben. Az ezt megelőző 1998-ban készült Nógrádi Tóth Istvánnal és Sárközi Béla zenekarával. Az andalgó, mely Leszler József és Cserkuti Sándor szerzeménye, Nagy Noémitől és Csóka Gyula zenekarától hallható Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, de csak azután, hogy meghallgatnánk Solti Károly és Olá Kálmán együttesének előadásában Olá Kálmán és Szerdahelyi János nótáját. Minden ember, aki csak él.

Felettem egyet, felettem kettőt, felettem tízet, mint hiába. Csak azt az elsőt kívánom vissza, a nagy világon nincsen párja.

Táncba hív a nóta engem. Ez volt Csala Judit tolmácsolásában Szántó Ferenc és Deák Rózsa Frisse. És hát ez volt a mai Hús csak prímás is. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje, valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy közben jól is érezték magukat. Maradjanak még, ha idejük és kedvük is engedi. Jól lehet a Hús csak prímás véget ér, de a Dankó Rádió számít az önök figyelmére. Minden jót továbbra is, kellemes rádiózást. Morvai Noémit hallották. A folytatásban, még itt a Hús csak prímásban egy váli Dankó klubos felvételt játszunk. Szántó Ferenc és Kutor Ferenc egy-egy dalát, Úgy még sose volt, és Simon Gáti lányok, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara adja elő. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Már a Viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette. 16 eszköz azonban becsapódott. Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az EU új növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Itthon a kormány a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges, korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. Kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a helyreállítási alapforrásait már augusztus végéig fel kell használni. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik. Hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. A pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Egy trák dallam indította ma esti Táncházban című műsorunkat, méghozzá Koriophilis Doicidis, a híres görög udjátékos és énekes zeneszerző előadásában. A görögországi Trákiából származó zenész a trák hagyományos zene megőrzésének és egész Görögországban való népszerűsítésének egyik legfontosabb alakja volt, aki 2023-ban hunyt el. Ma esti Táncházban című műsorunkban egészen 9 óráig görög dallamok szólnak, egy fiatal, nemrégiben alakult zenekar felvételei, melyek közül az egyik rádiós premier lesz, de hallhatnak egy előadást a görög hegyvidéki zenéről, majd adásunkat a Szirtosz és a Meybahar egy-egy felvétele zárja. De kezdjük azzal a bizonyos rádiós premierrel, hiszen a Pontos zenekarnak Todora című feldolgozása mától hallható, és rádiós premierje nálunk van itt a Dankó Rádióban.

Pontos zenekar új felvételének dalpremierjét hallották, s mielőtt még három dalt meghallgatnánk előadásukban, hadd mutassam be a 2025 elején alakult zenekart. A Pontos a hazai népzenei élet öt ismert zenészének közreműködésével alakult. A formáció frontembere Radis Afrodité görög-magyar származású énekesnő, aki családi öröksége és a magyarországi görög közösség által máig őrzött hagyományok révén több szempontból is hiteles képviselője a görög népzenének. A Pontos hangzásvilágát az autentikus görög hangszerelés és a magyar népzenéből jól ismert hangszerek párosítása teszi egyedivé. Zenéjükben egyszerre van jelen a hagyomány tisztelete és a közös ünneplés felszabadító öröme. Radis Afrodité neve remélem ismerős a Dankó Rádió rendszeres hallgatóinak, hiszen tavaly októberben vendégünk volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncert sorozatában zenész barátaival. Most a Pontos zenekarban Radis Afrodité Bergics Andrással, Egervári Mátyással, Buzás Attilával és Bordás Zoltánnal muzsikál együtt. Zárójelben hadd jegyezzem meg, Buzás Attila műsorkészítő kollégánk is. Az ő nevéhez fűződik a Népzene közelről című műsor. Tehát Táncházban című műsorunkban Radis Afrodité új csapata, a Pontos zenekar játszik.

0: Kedves hallgatóink, a fiatal görög-magyar származású énekesnő Radis Afrodité új zenekarának Apontosznak felvételeit hallották, és az először hallott Todora című feldolgozásnak ez volt a rádiós premierje. Most viszont a Magyar Rádió archívumából egy 2016-ban elhangzott műsor következik, melyben Weyer Balázs a görög hegyvidéki zenét mutatja be.
1: Valaha a zene az emberiség életében a túlélés egyik eszköze volt. Olyan természetes és annyira szükségszerű, mint a tűzgyújtás módszerének felfedezése, vagy bármely tárgy rögtönzött vadászeszközé alakítása. A hang és az ember ilyen mély kapcsolatáról a mai ember már keveset tud. Mai műsorunkban görög népzenei felvételek szerepelnek majd Christopher King Grammy-díjas producer saját gyűjteményéből, amelyek 2015-ben egy dupla lemezes albumon kerültek kiadásra. Ezeket a különleges hangulatú felvételeket 1907 és 1960 között rögzítették, részben Athénban, részben pedig New York és Chicago görög bevándorló közösségeiben. Ezek a felvételek tehát görög hegyi közösségek zenéjét mutatják be, amelyek alapvetően különböznek a görög népzenéhez kapcsolódó sztereotípiáktól. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene távolról, Weyer Balázs vagyok. Első felvételünk egy ballada.

la canta Cindy Moore. Ni fan clap disco.

Görög-hegyi balladát hallottak. A görög népzene legkorábban dokumentált hangszerei a furuja félék, amelyek általában az ötfokú vagy az ötfokúság előtti zene legősibb megszólaltatói. Az imént hallott ballada nosztalgikus atmoszféráját a pásztorfuruja és a különlegesen szép ornamentikát alkalmazó éneklés adja, amelyekben felsejlik a felvételek készültekkor még nem is oly távoli, bukolikus hagyományok ősisége. A görög hegyvidékeken épp úgy, mint a Balkán alacsonyabban fekvő tájain, a pásztorok különlegesen régies kultúrát őriztek meg a legutolsó időkig, amelynek oka a földrajzi és társadalmi elszigeteltség, valamint az állatokkal való szoros kapcsolat volt. A pásztor élet kalandossága és nehézségei is a természettel való együttélésből fakadtak. Ezekben a pásztornak szükségszerűen ki kellett fejlesztenie munkamódszerét és túlélési technikáit. A hangokkal való kapcsolatuk emiatt kifinomult és választékos volt, hiszen hangjelekkel, egyszerű dallamokkal irányították nyájuk minden mozdulatát. A skaros, vagyis a pásztor dal korábban többnyire furuján szólalt meg, amelyre manapság főképp ipiroszon a klarinét és a hegedű hipnotikus játéka emlékeztet.

Az imént énekelt ipiroszi pásztordalt hallhattak, klarinét és hegedű kísérettel. Elgondolkodtató, hogy ennek a jellemzően improvizatív és feszültséggel teli zenének ugyanaz a célja, mint a modern kor zenéjének. Ez esetben a hallgatóság a nyáj, az ő kollektív tudata a hangszerek bűvös hangjával manipulálható. Az ortodox egyház végleges elterjedése fontos új szálakat font a görög zene szövetébe. A bizánci birodalom a vallási, kulturális és szellemi élet addigi aténi központját a kis-ázsiai Konstantinápolyba helyezte, ami kelet és nyugat valódi kozmopolita összekötője lett. Ennek fő hozadéka, hogy a keleti és a görög-római hagyományok a kereszténység szellemével keveredhettek, a hagyományos zene pedig ennek a fényében a bizánci liturgikus éneklés és az arab makámok hatása alatt formálódott, majd elterjedt egészen Ipirosztól Krétáig. Az oszmán birodalom létrejöttével aztán újabb közel-keleti területek muzsikája kapcsolódott a körbe, a török hadsereg révén pedig a nyugati világ hangszerei is szerepet kaptak ebben a zenei gyakorlatban. A kultúrák hosszas asszimilálódása megteremtett egy egészen különleges zenei világot, amely végeredményben az antik görög, a közel-keleti, a kis-ázsiai és kisebb mértékben az európai, valamint bizánci zenei hagyományok keveréke, melynek titkát a görögök és a Görögországba vándorolt cigány muzsikusok gyorsan megfejtették. Halljunk most egymást követően két különböző dalt, egy Susta nevű táncdallamot és egy Szirtoszt, amelyek felidézik a görög népzene ma már kevesek által ismert közel-keleti, illetve kis-ázsiai hangjait.

görög falusi zene hagyományaiban évszázadokon át az imént felcsendült líra és más landfélék, a furujafélék és a sípok, például az urna vagy a duda, valamint a különféle dobok használata dominált. A hegedű csak a 18. században terjedt el, mint szólóhangszer, majd hamarosan követte őt a klarinét, amely sokoldalúságának köszönhetően a 19. század elejétől kezdve a hagyományos zenei gyakorlat elsődleges hangszere lett. A klarinét, illetve a hegedű azért válhatott a legkedveltebb hangszerré, mert felépítésük lehetővé teszi a mikrotonális, keleties elemek beemelését a játéktechnikába. Áradó hegedű játékot hallhatunk most a következő dalokban. Előbb egy esküvők alkalmával játszott táncdallamot, majd egy híres ipiroszi cigánymuzsikus dinasztia hegedűsét, amint a fülemüle hangját utánozza hangszerével.

Az imént hallott dalban a misztikus és drámai ipiroszi játékstílust ismerhették meg. Mai műsorunkban görög-hegyi közösségek archív felvételeit mutatjuk be egy nemrég megjelent gyűjteményből. Ez a népzene táborról továbbra is Weyer Balást hallják. A 20. század közepére állandó eleven duda hagyomány szinte már csak Macedónia területén élt. A nyugat-macedóniai, florinai származású dudás Eftimios Christou vad, a természet hangján megszólaló játékát is hallhatják mindjárt. Florinai születése fontos meghatározója a játék stílusának és repertoárjának, és kiválóan példázza a makedón és a görög zenei kultúra összefonódását, mi több, a Balkán zenei kincsének kohézióját. Most egy Hasapiko dallamot hallanak.

modern nyugat gyakran felszínes és közhelyes érdeklődésén átszűrődő téveszmék közé sorolható a görög népzenét nem sokra értékelő közvélekedés. Hála a mai műsorunkban bemutatott gyűjtésnek, a Why the Mountains Are Black címen megjelent lemeznek, végig kísérhetjük az autentikus görög zene formálódását a bizánci stílus befolyásától kezdve egészen a nyugati hangszerek beépüléséig. A falusi zene kontinuitása ősi funkciójából lassan kilépve ugyan megtört, de hatása, hangvétele máig fennmaradt a városi műfajokban és stílusokban. Az egyik, talán legismertebb görög népdallal búcsúzunk, ennek címe Enes Aitos, azaz Egy Sas.

0: Mai műsorunkban archív görög népzenei felvételeket hallottak. A Népzene távolról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás készítette 2016-ban. Népzenével és világzenével hétfőtől szombatig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Holnap például a Rába köznépzenéjével ismerkedhetnek meg. Műsorainkról bővebben a mediaclick.hu oldalon tájékozódhatnak. Munkatársaim köztük a mai műsor szerkesztője, Varga Veronika, és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm a figyelmüket. Weyer Balást hallották.
1: A görög hegyvidéki zenéről hallhattak előadást Táncházban című műsorunkban, s a hátralévő percekben ma esti görög népzenei összeállításunkat két jól ismert magyarországi zenekar zárja, az egyik a Szirtosz, a másik a Meybahar, akik elkötelezett és remek tolmácsolói a görög népzenének. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Június 5-e van, indul a Népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Itt a hét utolsó munkanapja, annak is már csak az utolsó 3 órája van hátra. Ezt pedig világzenékkel töltjük meg. Péntek lévén ma is lesz világzenei koncert. 23 órától a lengyel Sam Kovászki koncertjét hallgathatják majd meg. Addig pedig színes világzenei csokor, sok hazai muzsikával. Például a hét előadójától, Csík Jánostól és zenekarától, a Csík zenekartól. Adunk aztán 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Most pedig kezdjünk szintén egy hazai muzsikával, egy félig magyar, félig kínai felvétellel. Básony Bálint és a Magyar Rapszódi Projekt az előadó, a felvételben pedig közreműködik Báj Dongua is. Ez a Megrakják a tüzet című felvétel átirata, a másik címe pedig Szájhán. A Szájhán kerület egyike a prefektúra szintű Hohhot város 4 kerületének. Ez a Kína belső Mongólia autonóm régiójának fővárosa. Következzen tehát egy különleges zenei együttműködés Básony Bálinttal és Báj Dongua-val. Ime a Megrakják a tüzet.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most a hét előadója, Csík János, aki 2019-ben új zenekart hozott létre, Mezzo lett a neve, és rögtön ki is adták első közös lemezüket. Erről szól mindjárt egy dal, de előbb Csík János mesél arról, hogy a jazzzenészeket, népzenészeket, könnyű zenészeket hogyan sikerült közös nevezőre hozni.
1: Én szerencsésnek érzem magam, mert jó barátságokat tudtam kötni pont a zene kapcsán is, meg talán az ember személyisége kapcsán, de a jó gondolatokra, amik megszülettek bennem, sikerült mindig valakit találni, aki azt mondta, hogy jó van, rendben van, Janika, keressük meg, találjuk meg. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog, mert ők tényleg olyan ügyes zenészek, most akár Dress Mihályra gondolok, akivel évek, évtizedek óta barátságunk van. Ha őt is bármire kérem, most épp legutóbb egy Adi emlékműsorban dolgozunk együtt, vagy épp egy irodalmi műsort, amit egyébként Adagio címen nevezünk, egy Juhász Gyula vers után, ahol Őze Áron színművész és Balogh Kálmán is dolgozik velem. Hát én szerencsésnek és jónak tartom azt, hogy vannak olyan gondolataim, amit ők is magukével tudnak tenni, és ráadásul azon a nagyon jó muzsikával, amit ők tudnak, meg is tudják valósítani és szépé tenni.
0: Csík Jánost hallottuk, és következzen most egy felvétel 2004-ből. A Csík zenekar játszik Be sok eső, be sok sár.

életek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Figyelünk a hazai muzsikákra is, következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Csalga nyitja a sort, egy Zagyva Tamás szerzeményt hallunk tőlük, utána játszik a Pannonia All Stars Ska Orchestra, Sej Búza a dal címe. Majd következik a Makám, és tőlük az Isten látja című felvétel. Utána egy görög nyelvű felvétel szól, de a formáció hazai, a Mely Bahár játszik majd. A végén pedig Laposa Julcsit hallgatjuk, és zenekarát persze, Nem járok én sírva című daluk szól. Elsőként játszom a Csalga, ez tőlük a Szabadon.

Bunkó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntek lévén ma is lesz nálunk koncert, ezúttal ma 23 órától Sam Kowalski koncertjét hallhatják. A lengyel előadó énekes és multi-instrumentalista is egyben egyéni projektjével koncertezik leginkább. Munkássága a lengyel népzene kutatásában és előadásában gyökerezik, művészetében erősen érezhető a minimalista megközelítés. Több különböző hangszeren is játszik, saját dalokat, valamint népzenei feldolgozásokat is előad.

bár ezeken tradicionális dallamok mellett saját szerzemények is szerepelnek. Mateusz Kowalski, azaz Sam Kowalski, a lengyel népzene kortárs képviselőinek egyik figyelemre

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Wendy.

0: műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Éjfélig tart ma is a program, pont egy óra múlva kezdődik a világzenei koncert a lengyel Sam Kovászkival. Addig pedig hallunk még világzenét a hét előadójától, Csík Jánostól és zenekarától, a Mezzótól. Adunk öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből, de korábbiak is megszólalnak, például a 90-es évekből a Keleti Szél nevű projekt egyik dala, Michel Montanaroval, a Vujicsis együttessel és a Gimessel. Most pedig következzen Peggy Seeger, az örök ifjú énekesnő, a 2025-ös felvétel szól tőle, a Sing About These Hard Times.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. A hét előadója Csík János, akinek 2019-ben akkor alakult zenekarával, a Mezzóval jelent meg lemeze, hogy honnan jött az együttműködés a Mezzóval, erről mesél most Csík János.
1: Nagyon sokszor kerestek meg engem jótékonysági felkérésekkel, és vagy a Csík zenekarra, vagy ahogy sikerült, igyekeztem ezt megoldani. Hát mindent nem tud az ember, de Kecskeméten is sokszor volt, hogy egy hajléktalan pihenőhelyen, ahol én egyébként minden évben azért támogatással egy ebédre meghívom a hajléktalanokat, vagy épp egy műsort adunk nekik, már ez több éve létezik. De volt úgy, hogy egy orgoványi templom kapu felújításán, vagy megjavítására volt szükség, hát akkor ebben segítkeztem. Tehát ez egy ilyen fontos dolog volt az életem, és ők voltak az, akik ott akkor azt mondták, hogy jó, rendben, és akkor összeállítottunk egy műsort, csak hát lehet, hogy jó sikerült, és egyre többször hívtak, és egyre több koncertünk van.
0: Csík Jánost hallottuk. Következzen akkor egy dal a 2019-es lemezről, Szabó Balázs és Csík János szerzeménye, A fény felé.

Világzenei válogatásunkat hallják. Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban, a héten nagyon sok magyar világzenével. Óráról órára adunk esténként öt hazait az elmúlt öt év terméséből. Kezdünk a Zűrös Bandával, aztán Cserepes Károly következik a Sunrise című felvételével 24-ből. Majd a Karaván Familia Romnyori című felvétele szól, aminek címe magyarul Asszonyka, Feleség. A negyedik dalt az ötödik évszak játsza, egy Babits Mihály vers megzenésítése lesz ez, Ne rejtsd el címmel. A végén pedig a Szentendrei Söndörgő és a világhírű muzsikus Chris Potter közös 2024-es muzsikája szól majd a Dankó Rádióban. Öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. Először játszik a Zűrös Banda, a dalban Básics Branka énekel, Kákó Kolán.

Bagging, bagging, bagging, bagging, bagging.

Népek dalai. Éjfélig a Dankó Rádió.

Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

Itt a Népek Dalai, a világzenei válogatás, melyben ma is lesz nálunk világzenei koncert. Nem sokára 23 órától Sam Kowalski koncertjét hallhatják. A lengyel muzsikus rajong a népzenéért, szinte minden idejét kitölti a lengyel népzene kutatása és bemutatása. Ezen belül is fontos számára az operek, ami egy gyors, energikus lengyel tánc, a jelentése pörgés. Ez a lengyel nemzeti táncok egyike, amelyet gyors tempó, pörgő mozdulatok és látványos, magas emelések jellemeznek. A tánc a mazurka csoportba tartozik, és jellegzetes elemei közé tartoznak a párokban előadott pörgések, akrobatikus mozdulatok és egyedi emelések.

táncait. A Lengyel Rádió Nova Tradícia Fesztiválján 2024-ben a Friedrich Chopin Intézet külön díjával jutalmazták projektjét, amely az Operek nevű pörgős lengyel tánc lassabb, meditatívabb értelmezését keresi. Az Operek tánc leginkább Lengyelország mazóviai vajdaságában népszerű, ennek székhelye Varsó, a tánc dallamait hegedűről gitárra ültetve, alaposan lelassítva, hagyományos rímekkel kísérve, minimalista és fantáziadús meghívás ez a lengyel népzene világába, amely szerencsére nem merült feledésbe. A lengyel Sam Kowalski koncertjét ma este hallgathatják meg, nem sokára 23 órától,

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és kezdődik a péntekesti világzenei koncert. Ma este Sam Kowalski koncertjét hallhatják.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Péntek esténként mindig világzenei koncertet hallhatnak nálunk. Ma este a főszereplő egy lengyel előadó, aki énekes és multi-instrumentalista egyben. Leginkább egyéni projektjével koncert.

halljuk, tehát nem sokára. A koncert az EBUM, a European Broadcasting Union, az Európai Műsorsugárzók Uniója jóvoltából jut el önökhöz. A felvételt az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetsége készítette a Rudolstadti Euroradio Folk Fesztiválon 2025 nyarán. Mi pedig most bemutatjuk, a Dankó Rádióban következik Sam Kowalski koncertje.

A péntek esti koncertet hallották a Dankó Rádióban. A lengyel Sam Kovászki állt a színpadon. A felvétel 2025 nyarán készült. A koncert az EBU, a European Broadcasting Union, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniója jóvoltából jutott el önökhöz. A felvételt az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetsége készítette a Rudolstadti Euroradio Folk Fesztiválon. Világzenei koncert legközelebb, jövő héten is, pénteken este 23 órától, itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Nem sokára éjfél, véget ér hamarosan a népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Remélem tetszett a program, és bízom abban, hogy legközelebb is találkozunk. Hétvégén sem maradnak világzenék nélkül, szombaton és vasárnap Popovics László várja majd önöket. Én pedig most búcsúzom. Munkatársaim voltak ezen a péntek estén a gyártásvezető Sztányolcz Imre és a hangmérnök Wolf Attila. Búcsúzom, a himnusz követően indul az éjszakai dalcsokor. A szerkesztőműsor vezetőt Szabó Tamást hallották. Kellemes hétvégét mindenkinek!

Zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

nehéz búvánatot. Mert az ökör a bőrem nem magának szánja, az anyja a lányát nem magának szánja, nem ha magának szánja, zárja a létkába, ne jegyesz személem estében.

megölel a babám, mindjárt megcsósol. De én is elhervadok, helyén a beteg vagyok, ha megölel a babám, mindjárt megcsósol. Hogy sárgul már a kukoricaszár, vadvirágos, madártalos,

az én szívem kis angyalom téged vár. Sárgul már a kukorica szár, párosával költözik a kis madár. Árva fészek a házereszén, két falunak legszebb lánya az enyém.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Egy cica!

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Könnyek nélkül élni könnyebb. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímását hallják. Most kezdjük egy órás zenei összeállításunkat, ha tehetik, tartsanak velünk. Szerdahelyi János dalát nem sokára Hajnal Nikolett énekli el nekünk, akinek 2022-es felvételünkön Tordai Zoltán zenekara muzsikál. Utána archív felvételről Farkas Béla együttesét és Szalai Lászlót hallgathatjuk Sárközi Ferenc dalának előadóiként Hullámzó Balaton tetején. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Alacsony a cipőm sarka, fáj a gyomrom, fáj. E két dallal hamarosan Gombos Maja örvendeztet meg minket Lakatos Miklóssal és zenekarával. A felvétel 2016-ban készült. Az ezt megelőző pedig a 2023-as esztendőben Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban Lukács Anitával, Vadász Zsolttal és Balázs Tamás zenekarával. Jöjjön Boka Károly és Heródek Sándorné csádása a Csit csak rózsám.

Badacsony Tomai Mányi és Budapesti Dankó klubos felvételeket hallgathatunk a folytatásban. A Thália Színházban 2016. április 25-én készült a felvétel Bányai Mártonnal és Ifjabb Berki Béla zenekarával, Budai Dénes, Ányos Laci és Grósz Alfréd csádásából Sárga Rigó, Sárga Csikó. A Mányi Ady Endre Művelődési Házból is meghallgathatunk egy dalt, 2017. május 22-én rögzítettük Tarnai Kis Lászlóval és Sándor Dezső zenekarával. Ez a Tíz pár csókot című friss lesz, Szent Irma Jelemér megzenésített Petőfi Sándor verse. De ezt megelőzően Badacsony Tomai felvételünkről Somogyi Erikát és Johann János zenekarát hallhatjuk. Szerdahelyi János és Nádasdy Géza dala következik, a Várjatok még őszi rózsák.

is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákáncsom, hogy jaj, de könnyen találnak. Négyem, így jó, négyem, pénteken szombat.

0: csomót is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomót jó, ide könnyen találnak. Nékem, így jó nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomót jó, ide könnyen találnak. Nékem, így jó nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

most a popost, ördögbojt a vonóba, attól tüzes a nóta, járjuk rózsám egy csoda módra. Dalam szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre, hogy

volt az Ördög bújt a vonóba című Lepsényi Pergel Géza német Gyula csárdás, az előadók Domoszlai Sándor és Bangó János zenekara. A folytatásban pedig Simon Boglárkát halljuk, amint elénekli nekünk ifjabb Sárközi Lajos dallamaival Petőfi Sándor szerzeményét Kisfurujám szomorú fűz ága. A Prímás nem csak szerezte ezt a muzsikát, de el is játsza hamarosan zenekarával együtt, utána pedig Nógrádi Tóth István dalol, Kalapom, kalapom csurgóra, neki pedig Sárközi Béla együttese muzsikál hamarosan, itt a Dankó Rádió húscsak Prímásában.

csillagos ég. Vége, vége, vége már. Kós Évától szól hamarosan Ötvös Adorján és Harmat Imre csárdása. 2009-es felvételünkön Sánta Ferenc zenekarát is halljuk. 2016-ból pedig Tordai Zoltánék húzzák, Farkas Rozika kíséreteként, aki Szerdahely János és Bakai Zsuzsa frissével érkezik. Az írás jól megmondja. Majd a 2024-es esztendőből, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból is meghallgathatunk egy felvételt, mely Balázs József zenekarával készült, Tegzegerber Miklós és Gát Ferenc dalából. Ez lesz a Jön a tavasz, jön már, hamarosan itt a Húscsak Prímásban.

Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. A Friss a Vékony Deszka Kerítés című dal lesz. 2025-ből énekli nekünk Kapi Gábor, és játsza Nyári László zenekara. A Badacsonyi Kék Nyelűt, mely Morvai Károly és Szondi István dala, Kis Károly tolmácsolja. Dulcs Péter pedig Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza andalgóját énekli, Sűrű sötét erdő. A zenei kíséretet Szalai Antal Prímás szolgáltatja zenekarával. A Prímás 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. De előtte még Berki Péterék muzsikálnak, Szász Kati már is énekli a Kicsiny piros mézes szívet.

az Amikor még gyermek voltam című hallgatóval folytatjuk a Húst csak prímást. A felvétel Gáti Pállal és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával készült 2023. augusztusában Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Kóti Elemér dala után Fráter Lórend és Csillai Kálmán csárdása is elhangzik, ott, ahol a Maros vize. 1980-ból Győri Szabó Józsefet hallgathatjuk, valamint Járóka Sándor zenekarát.

Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el, valamennyi kollégám nevében elköszönök, és megköszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, a folytatásban is tegyenek így, hallgassák a Magyar Zene Rádióját. Én minden jót kívánok Önöknek, Morvai Noémit hallották. Viszont hallásra most még Hankó József zenekar a muzsikát.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.